0: Ez a Rádió 88.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: MB-könyvtári bemutatóra, tárlatvezetésre és tematikus városi sétára invitál a Somogyi Könyvtár a Kulturális Örökség napjai programsorozat alkalmából. Az érdeklődők nem csak a könyvtár kincseit ismerhetik meg, hanem akár a belvárosi temető patinás sírkertjeit is, ahol a régi szegedi polgárcsaládok, híres iparosok, kereskedők és tudósok nyugszanak. Szabó Ádám gyűjteményi és helyismereti könyvtáros elmondta, hogy az MB-könyvtár is nyitva áll majd az érdeklődők előtt a hétvégén.
1: Az emlékkönyvtárunk önmagában is tulajdonképpen egy kincs, hiszen a könyvtárunknak a legrégebbi, legértékesebb anyagait tartalmazza. Maguk a könyvek is, mint kulturális örökség jelennek majd meg. A legérzékenyebb, legértékesebb és legkülönlegesebb könyves kincseinket mutatjuk be.
0: Panellakásokban nézhetünk színházi darabokat Szegeden október 2-án és 3-án. A Homoludens projekt most először rendezi meg a Panel Szalon Fesztivált, amelynek különlegessége, hogy két panellakás és azok közvetlen környezete két napra kulturális térré változik. Lesz képzőművészeti kiállítás, irodalmi szoba installáció, panel szoba koncert, színház, performance, film és házi buli is. Közzétette a kormánya a dízel támogatás részleteit. A legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízelüzemű személyautót használó személyek az év utolsó hónapjában összesen 20 000 forintos támogatást kapnak. Az első részlet szeptember 30-án érkezik. És megállapodott Grönlandról az USA és Dánia. Trump a jelek szerint letett arról, hogy amerikai fennhatóság alá kerüljön a sziget. Az egyezménynek köszönhetően viszont az Egyesült Államokkal ellenséges hatalmak nem juthatnak befektetéshez a szigeten az érzékenyebb ágazatokban. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad. 80.

0: Rádió 88.
1: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

0: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, tart még az indián nyár, 28 fok lesz ma. A panelházak dekorfestését támogatná a szegedi önkormányzat. Rekordmennyiségű résztvevőre számítanak a Kontinentál Futófesztiválon, és kulturális örökség napjai programsorozat van ezen a hétvégén Szegeden. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 20-án Fáy Bernitől. A panel és téglablokkos házak dekorfestését támogatná a szegedi önkormányzat. A jelenlegi tervek szerint épületenként 200 ezer forinttal járulnának hozzá ahhoz, hogy a lakóközösségek dekorfestékkel tegyék színesebbé a házak alsó falait. Sok hasonló alkotás látható már Szeged szerte, így az önkormányzat ezek további virágzására adna lehetőséget az összesen 10 millió forint keretű pályázattal. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, a javaslatról a pénteki közgyűlésen tárgyalnak.
1: Azt gondoljuk, hogy ez egy közösségi döntés lehet egy társasházban, hogyha ők szeretnék a saját környezetüket vidámabbá tenni, akkor az ne egy központi helyen dől el, hanem ők kitalálják, és ehhez az önkormányzat ad egy támogatást. Tehát ez pont arról szól, hogy a helyi közösségeknek az elképzeléseit segíti megvalósulni az önkormányzat.
0: Átmeneti felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött intenzív osztályon, mert három beteg szűrési céllal levett mikrobiológiai mintájából multirezisztens baktériumot mutattak ki. A koraszülöttek éretlen immunrendszerük miatt a fertőzések szempontjából fokozott kockázatú betegcsoportba tartoznak, ezért esetükben különösen fontos a rendszeres szűrés. Megfelelő eredmények esetén az osztály újranyitása napokon belül várható. Nyílt pályázaton keresik a Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal új vezetőjét. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-ig várják. Csongrád-Csanád mellett Budapesten Bács-Kiskun, Békés, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Panellakásokban nézhetünk színházi darabokat Szegeden október 2-án és 3-án. A Homoludens projekt most először rendezi meg a Panel Szalon Fesztivált, amelynek különlegessége, hogy két panellakás és azok közvetlen környezete két napra kulturális térré változik. Lesz képzőművészeti kiállítás, irodalmi szoba installáció, panel szoba koncert, színház, performance, film és házi buli is. Rekordmennyiségű résztvevőre, akár 1-2 ezer főre is számítanak a Kontinentál Futófesztivál szervezői. Ma az újszegedi Erzsébet ligetben egy jó ügyért futhatunk, hiszen a nevezésekből befolyó összegből a Reménysugár Alapítványt és a Szegedi Tudományegyetem fejlesztéséért alapítványt támogatják majd. Kalmár Ákos József, a Contitech szegedi gyárának HR vezetője hozzátette, aki még előzetesen nem jelentkezett, ma a helyszínen is becsatlakozhat bármelyik távon.
2: Több távon lehet nevezni, hogy az 500 méteres gyerektávtól egészen a 21 kilométeres félmaratoni távig. Az eseményünk a reggel 7 órakor kezdődik, ahol különböző DJ-ek, illetve fitnessguruk melegítik be a résztvevőket. Például itt lesz velünk Náksi Attila, zenéről gondoskodik majd, illetve Katus Attila.
0: Emlékkönyvtári bemutatóra, tárlatvezetésre és tematikus városi sétára invitál a Somogyi Könyvtár a Kulturális Örökség napjai programsorozat alkalmából. Az érdeklődők nem csak a könyvtár kincseit ismerhetik meg, hanem akár a belvárosi temető patinás sírkertjeit is, ahol a régi szegedi polgárcsaládok, híres iparosok, kereskedők és tudósok nyugszanak. Szabó Ádám gyűjteményi és helyismereti könyvtáros elmondta, hogy az emlékkönyvtár is nyit áll majd az érdeklődők előtt a hétvégén.
3: Az emlékkönyvtárunk önmagában is tulajdonképpen egy kincs, hiszen a könyvtárunknak a legrégebbi, legértékesebb anyagait tartalmazza. Maguk a könyvek is, mint kulturális örökség jelennek majd meg. A legérzékenyebb, legértékesebb és legkülönlegesebb könyves kincseinket mutatjuk be.
0: Sportosan telik a szeptember a Tarjáni Kéta nyelvű általános iskolában. Jövő pénteken rendezik meg a Magyar Diák Sportnapját, amelyen a gyerekek többek között focival, kézilabdával, kosárlabdával és dzsúdóval is megismerkedhetnek. Az aktív iskola program részeként az aktív közlekedés hete is zajlik, így a diákok kerékpárral érkeznek majd a suliba. A sporthoz hozzátartozik az is, hogy a sakkpalota programban sakkot is tanulnak a diákok. Kertész Eszter igazgató elmondta, hogy iskolájukban a sportnak kiemelt szerepe van.
4: A mi intézményünkben egy különleges testnevelési programban. Harmadik negyedikben a gyerekek például pingpongoznak, de járnak tekézni, görkorcsolyázni, jégkorcsolyázni is, amit nagyon-nagyon szeretnek, és az első-második évfolyamosaink a Nemzeti Úszóprogram keretében tanulnak meg úszni.
0: Jubilál a Napos Oldala Sérült Emberekért Alapítvány, írja szeged.hu. 30 éve alakult meg a több száz sérült embert támogató Napos Oldal. Pénteken az Agúrában ünnepeltek. Nem csak érintettek, hanem civilek, önkéntesek, támogatók is elmentek ünnepelni. Fellépett a Paván Tánc Együttes, Temesi Mária és Szélpál Szilveszter operaénekesek, és Macelka Noémi zongora művész. Az alapítvány táborokat szervez, oktatási intézményekbe visznek érzékenyítő programokat, a hétköznapokban pedig igyekeznek minden segítséget megadni azoknak a családoknak, ahol súlyosan és halmozottan sérült családtagot kell gondozni. Őrizetbe vettek egy emberkereskedelemmel gyanúsított szatymazi férfit. A gyanú szerint a férfi Szatymaz külterületén egy ajtó nélküli, használaton kívüli kazánházban szállásolta el albérlőjét, és a tanya körüli munkákra, valamint a háziállatok ellátására kényszerítette. Ezért pénzt nem adott neki. A férfit őrizetbe vették.
5: Jó reggelt kívánok! A Rádió 88 szegedi sporthír összefoglalóját Bisztricki Sárától hallják. A magyar éremtermés több mint felét a szegediek szerezték a pozsonyi olimpiai reménységek versenyének első döntős napján. A magyar kajakkenu csapat tagjai tegnap 6 arany, 7 ezüst és 5 bronzérmet szereztek. Az MVM Szegedi Vízisport Egyesület versenyzői ebből 8 érmet gyűjtöttek, és a délutáni programban valamennyien sikerrel vették az előfutamokat is. A magyar csapat így összesen 18 éremmel zárta a verseny első döntős napját Pozsonyban. Újabb szegedi tehetség kötött profi szerződést a Liverpoollal. Az angol foci klub tegnap délelőtt hivatalos honlapján jelentette be, hogy Farkas Erik aláírta első profi kontraktusát. A középpályás pályafutását a Seoul SC-ben kezdte, majd már U12-es korosztálya óta a Liverpool akadémiáján futballozik. A héten testvére Patrick is visszatért a Liverpoolhoz. Farkas Erika múlt héten az UEFA ifjúsági bajnokok ligájában is eredményes volt. Az Atletico Madrid ellen csereként pályára lépve 2 gólt szerzett. Történelmi mérkőzésen debütált a magyar női U15-ös labdarúgó válogatottban a szegedi Molnár Csenge. A korosztályos nemzeti csapat történetének első nemzetközi mérkőzését a szlovéniai Development tornán játszott a Bosznia-Hercegovina ellen. A magyar lányok 2 gólos hátrányból egyenlítettek, majd 11-esekkel 5-4-re megnyerték a találkozót. A Ferencváros szegedi játékosa Molnár Csenge kezdőként kapott lehetőséget, és 75 percet töltött a pályán. A Rádió 88 szegedi sporthír összefoglalóját Bisztricki Sárától hallották.
0: Ma napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben, nem lesz jelentős a légmozgás. Délután 28 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
6: Rádió 88.

0: előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Rádió 88.

0: Indul a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
1: Tudj meg mindent Szegedről és környékünkről.
2: Jó reggelt kívánok, Bisztricki Sári vagyok, ez pedig a Café 88 hétvége 2026. szeptember 20-ai adása. Riportereink egész hétvégén azon munkálkodtak, hogy érdekesebbnél érdekesebb témákat hozzanak neked interjúk formájában, így az első órában hallhatsz például arról, hogy a konzultációs szoba után tárgyi adományokkal is segíti a rászorulókat az IKEA Szegeden. Beszélünk majd arról is, hogy nemzetközi önkéntes programot szervez a Talentum Alapítvány, hogy sportosan telik a szeptember a tarjáni két tannyelvű általános iskolában, illetve hogy elkezdődött a Jó estét nyár, Jó estét szerelem színházi olvasópróbája. Kérdésünk is van a mai napon, méghozzá az egyik interjúhoz kapcsolódóan, amit ma 8 óra után hallhatsz majd. A kérdés tehát azzal kapcsolatos, hogy a panelházak dekorfestését támogatná a szegedi önkormányzat. Te mit festenél rájuk? Erre várjuk a válaszokat a Facebook posztunk alatti komment szekcióban, illetve a 30-as 299-88-88-as számon is SMS-ben.
3: Köszi, hogy a 88 szól nálad is, élvezd ki a hétvégét, ezt tudom javasolni, mert hétfőtől már nem lesz ennyire jó idő. Ma délután 28 fokot mérhetünk. Átmeneti felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött intenzív osztályon. Többek között erről is hallhatsz hamarosan a hírekben.
4: 3 után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
4: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, 3 után kivezet.
4: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy Délklíma. www.délklíma.hu.
7: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
10: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján. Próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja. Szeptember 26. További információk a www.opusztaszer.hu oldalon.
5: Ez reklám volt.
3: Rekordmennyiségű résztvevőre, akár 1-2000 főre is számítanak a Continental Futófesztivál szervezői. Ma az újszegedi Erzsébet ligetben egy jó ügyért futhatunk, hiszen a nevezésekből befolyó összegből a Reménysugár Alapítványt és a Szegedi Tudományegyetem fejlesztéséért alapítványt támogatják majd. Kalmár Ákos József, a Contitech szegedi gyárának HR vezetője hozzátette, aki még előzetesen nem jelentkezett, ma a helyszínen is becsatlakozhat bármelyik távon.
12: Több távon lehet nevezni, hogy az 500 méteres gyerektávtól egészen a 21 kilométeres félmaratoni távig. Az eseményünk a reggel 7 órakor kezdődik, ahol különböző DJ-ek, illetve fitness guruk melegítik be a résztvevőket. Például itt lesz velünk Náksi Attila, zenéről gondoskodik majd, illetve Katus Attila.
3: Átmeneti felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött intenzív osztályon, mert 3 beteg szűrési céllal levett mikrobiológiai mintájából multirezisztens baktériumot mutattak ki. A koraszülöttek éretlen immunrendszerük miatt a fertőzések szempontjából fokozott kockázatú betegcsoportba tartoznak, ezért esetükben különösen fontos a rendszeres szűrés. Megfelelő eredmények esetén az osztály újranyitása napokon belül várható. Türelmet kér a Magyar Posta, miután hetek óta késéssel és torlódásokkal működik az MPL csomagküldési szolgáltatás, írja Telex. A vállalat szerint egy új automatizált logisztikai hubba történő költözés és egy új csomagfeldolgozó rendszer bevezetése okozott fennakadásokat, amelyek miatt bizonyos küldemények kézbesítési ideje megnőtt. A posta elnézést kérte az okozott kellemetlenségekért, és azt ígéri, mindent megtesz azért, hogy a szolgáltatás mielőbb visszatérjen a normál működéshez. És eladó Sophia Loren egykori római villája. Az olasz főváros egyik legrégebbi útján található a filmsztár és 2007-ben elhunyt férje, Carlo Ponti producer közös otthona. Az ingatlan egy római kori bazalt bánya maradványaira épült és hatalmas kert veszi körül. A villát 20 millió euróért kínálják. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó reggelt, és ne feledd, hogy ma is egészen 9 óráig tudod köszönteni a születésnapos barátaidat, családtagjaidat, és talán éppen az övék lesz a bányai cukrászda tortája is. Az első interjú előtt pedig hozzon lendületet a vasárnapodban Lady Gaga, ez a Pop

0: A mai első téma arról szól, hogy a konzultációs szoba után tárgyi adományokkal is segíti a rászorulókat az IKEA Szegeden. Még a nyáron alakított át a cég a Szegedi Család és Gyermekjóléti Központtal közösen egy szobát, ahol nagyobb biztonságban érezhetik magukat a gyerekek, akik például máshol nem találkozhatnak a szüleikkel. Október közepén pedig a Veled Közösen programban hirdetnek pályázatot, amelyre a hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozó non-profit szervezetek pályázhatnak. Bálint Attila, az IKEA Magyar Piacért felelős fenntarthatósági vezetője, egyebek mellett a pályázatról is részletesebben mesélt. Az interjút pedig Kovács Bence riporterünk készítette.
1: Hogyan valósul meg a helyi közösségek támogatása az IKEA részéről itt Szegeden?
2: Alapvetően mi egy pályázati rendszerben dolgozunk. Ugye látjuk, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy bármiféle támogatást tudjunk nyújtani, akár pénzbeli, akár tárgyi adományozást a releváns civil szervezeteknek, hogy hátrányos helyzetben élő emberek számára. Mi ezért úgy döntöttünk, hogy szeretnénk maximálisan transzparensen működni, ezért minden évben a Veled Közösen program kapcsán írunk ki egy pályázatot, amelyre tudnak non-profit szervezetek és intézmények jelölni olyan programokat, ahol az IKEA tárgyi adománnyal tud segíteni lakótelek vagy gyakori használatban levő olyan terek átalakításában, amelyeket hátrányos helyzetű emberek használhatnak, így akár gyermekotthonok, tanodák, tényleg elég nagy az a portfólió, ahol próbálunk segítséget nyújtani, és hát igen, most októberben nyitjuk meg mi is Szegeden a pályázati lehetőséget. Alapvetően nekünk az a célunk, hogy azokban a térségekben, ahol az IKEA bármilyen egységgel, áruházzal, tervezőponttal jelen van, ebben a térségben hatható segítséget tudjunk nyújtani, és ezért szörözött meg ez a döntés, hogy akkor a tervező stúdió megnyitásával egy időben, vagy közel egy időben ugye lehetőséget szeretnénk nyújtani, biztosítani azon non-profit szervezetek és intézmények számára, akik belevásnak látják azt a segítséget, amit mi fel tudunk ajánlani. Az IKEA-nál nagyon fontosnak érezzük azt, hogy értsük azt, hogy kiknek segítünk, melyek azok a legaktuálisabb és legnagyobb méretű társadalmi problémák, kihívások, akár egy kisebb térségre, akár a teljes országra vonatkozóan, és ennek megfelelően jellemzően egy 3-5 éves támogatási stratégiát dolgozunk ki, aminek a frissítése most zajlik, és már nagyon tisztán látjuk, hogy a célcsoportunk a gyerekek mentális egészségével foglalkozó intézmények és non-profit szervezetek lesznek.
1: Milyen szempontok alapján választották a Szegedi Család és Gyermekjóléti Központot az együttműködésre?
2: Mi a nyár folyamán adományoztunk a családsegítőnek, és ott egy konzultációs szobát alakítottunk át teljesen kiabútorokkal, hogy olyan komfortos terület legyen, ahol sokkal biztonságosabban érzi magát például egy gyermek, aki esetleg csak ott találkozhat a szüleivel. Alapvetően abból indultunk ki, hogy szeretnénk egy kicsit jobban megismerni a térség lakóit, kihívásait, az ott futó kérdéseket, hogy amikor tervezzük a Veled Közösen program koncepcióját, akkor jobban értsük azt, hogy milyen jellegű segítség tud abban a térségben működni, mire lenne inkább szükség, és hogy kell-e egyáltalán azt, hogy változtassunk azon a Magyarországon működő koncepción, amit most alkalmazunk, vagy esetleg más irányunkba is el kell kezdeni gondolkozni. Így nem volt kérdés, hogy szeretnénk a helyi családsegítővel is, az önkormányzattal és több releváns szereplővel egyeztetni és beszélgetni arról, hogy ők hogy látják ezt a kérdést, és figyelembe véve azt, hogy az intézmény nagyon sok hátrányos helyzetű emberrel foglalkozik, sokan fordulnak meg. Így nem volt kérdés, hogy szeretnénk elindítani a segítséget azzal ebben a térségben, hogy akkor mutatunk egy példát, hogy hogyan is változtatunk és dolgozunk a terekkel, mint IKEA.
1: A Veled Közösen program októbertől akkor ez hogyan indul majd el?
2: Alapvetően az IKEA Veled Közösen program indulását, azt úgy kell elképzelni, hogy a szakmai partnerünket kértük fel arra a civil impactet, hogy egy adatbázist építsen a térségben azokkal a non-profit szervezetekről és intézményekről, akiknek releváns lehet a mi támogatási formánk, így őket direktben fogjuk e-mailben megkeresni és tájékoztatni arról, hogy van egy ilyen lehetőség, ezen felül pedig mind az IKEA weboldalán, mind pedig a pályázati oldalakon meg fog jelenni ez a pályázati lehetőség, így aki valamilyen oknál fogva nem került fel a mi adatbázisunkra, de releváns számára ez a támogatási forma, ő is fog tudni találkozni ezzel a lehetőséggel. Itt egy digitális platformon, egy e-mail kitöltésével kérünk bizonyos adatok a non-profit szervezetről, vagy az intézményről, és továbbá a pályázatról, aminek a részleteit a weboldalon teljes egészében bemutatjuk, és november-december környékén történik meg ezeknek a pályázatoknak az átnézése, a szűrése, a zsűrizés, és terveink szerint januárban meg tudjuk hirdetni, mint minden évben, a vásárlói szavazást, aminek az a célja, hogy azok a pályázatok, akik elnyerték a zsűri tetszését, és úgy látjuk, hogy teljes egészében megfelel és kellő hatást tud elérni az átlag nyújtott adományok kapcsán, azok további 500 ezer forint értékű támogatásra tudnak pályázni, és ezt a keretösszeget, amit elnyernek a nyertesek, ez pedig márciustól június végig terjedő időszakban fogjuk tudni megvalósítani.
0: Bálint Attillát hallottad, aki arról beszélt, hogy milyen módon segíti az IKEA a rászorulókat Szegeden. A következő interjú előtt pedig megsuhint minket a Forma egy világa. Tiesto és Eva Max Drive című albumát ugyanis, Tiesto szeretett sportja a Forma egy ihlette. A lemez vizuális világa és a dalok dinamikája is felidézheti benned a száguldó autók pörgős hangulatát. Jön tehát a The Motto.

0: A Vörös Rúzsok királynője Taylor Swift énekelt neked itt a Café 88 hétvégében. Az izgalmak pedig fokozódnak, hiszen a következő percekben arról lesz szó, hogy nemzetközi önkéntes programot szervez október 1-e és 4-e között a Szegedi Talentum Alapítvány. Összesen 7 országból érkeznek majd önkéntesek a programra, hogy megosszák a tapasztalataikat egymással. Az eseményt a visegrádi országokkal közösen valósítják meg, ezért egy díjat is kiosztanak majd azoknak, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő önkéntesi munkát végeztek. Zsivkovicsné Gyenes Krisztina, az alapítvány ügyvezető igazgatója, az októberi program mellett az önkéntesség előnyeiről is beszélt. Az ügyvezető igazgatót Kovács Bence kérdezte.
1: Milyen programokról tudtok beszámolni, mivel foglalkoztok mostanában a Talentum Alapítványnál?
2: A Talentum Alapítványnál most azon kívül, hogy mennek a rendszeres önkéntes toborzásaink, vannak olyan programjaink, amiknek sokkal nagyobb előkészítés szükséges, amiket direkt mi szerveztünk azért, hogy láthatóvá tegyük és népszerűsítsük az önkéntességet. Ilyen programunk lesz október 1-e és 4-e között, amikor egyébként egy ilyen nagy nemzetközi jamborit szeretnénk, egy önkéntes jamborit, itt összesen 7 országból fognak Magyarországgal együtt érkezni az önkéntesek, és azért érkeznek, hogy találkozzanak egymással és megosszák egymásnak a tapasztalatait az önkéntességről, és hogy kicsit így gondolkozzanak közösen arról, hogy hogyan lehet a fiatalokat is egyre jobban bevonni az önkéntességbe. És hát az önkéntesek nemzetközi éve van, tehát egy kicsit azt is megünnepeljük. Ez az alkalom egyébként azért is lesz még különleges, mert kitaláltuk azt, hogy ezt egy visegrádi országokkal együttműködésben csináljuk, ezért arra gondoltunk, hogy egy ilyen díjat, egy ilyen V4-es önkéntes díjat is vezessünk be, és aztán ez így vándoroljon mindig a visegrádi országok között. Tehát most itt Magyarországon, Szegeden lesz az első ilyen díját adó, azoknak az önkénteseknek ezekből az országokból, akik valamilyen módon kiemelkedő önkéntes tevékenységet végeztek, vagy úgy gondoljuk, hogy példaértékűek lehetnek, és amikor majd hazautaznak a díjátadás után, akkor otthon egy kicsit így a nagy követeivé válnak az önkéntességnek ezáltal. Közben pedig azt is látjuk, hogy ez egy nagyon fontos terület, hogy amikor az önkéntesekkel dolgozunk, akkor az ő mentális támogatásuk, hiszen ők nagyon sokszor olyan területre kerülnek, mondjuk szociális területre, ahol azért nehéz sorsú embereket vagy élethelyzeteket tudnak látni, vagy valamilyen módon megérinti őket az a tevékenység, amit csinálnak. Ezért az önkénteseknek a támogatása, a mentori támogatása az egy nagyon fontos kérdés, és azoknak a szervezeteknek, akik önkénteseket fogadnak, azoknak nagyon jó, hogyha van mentor segítőjük. Most mi kidolgozunk egy olyan felkészítést, egy olyan workshopot, vagy hát egy tanulási formát, amiben a szervezeteknek a munkatársai, önkéntesei megtanulhatják, hogy hogyan lehetnének ők mentorok, és akkor ez a mentor képzésen, ha eljönnek majd hozzánk, ez majd egyébként még később lesz, novemberben lesz, akkor képessé tesszük őket arra, hogy ha hazatérnek az ő szervezetükbe, akkor mentorálni tudják az önkénteseiket.
1: Már az elején is említetted, hogy folyamatos önkéntes toborzás zajlik nálatok. Ezt hogy érdemes elképzelni? Hogy tudtok például a fiatalokhoz eljutni? Hogyan tudtok hozzájuk kapcsolódni?
2: Egyrészt úgy, hogy mi, mint önkéntes központ, nem mindent mi találunk ki, hanem kapcsolatban vagyunk más civil szervezetekkel, akik megmondják nekünk, hogy mit szeretnének, milyen területre várnának önkéntes segítőt, és azért mi nagyon sokat járunk középiskolákba. Az ugye az önkéntességet, az iskolai közösségi szolgálatot elsődlegesen népszerűsíteni, majd segíteni arról együtt gondolkozni, de az pedig ugye az önkéntességre vezető út, így aztán nagyon jól tudjuk toborozni az önkéntességet a fiatalok számára. Természetesen nyilván az iskolák is és a fiatalok is felmérik, hogy nem csak a lexikális tudás ér valamit a mai világban, hanem a kapcsolatépítés, az emberek közötti személyes kapcsolódások által szerzett tudások is ugyanolyan fontosak lehetnek. Az iskolák is és a tanárok is nagyon jól látják, hogy ezek nagyon fontos élmények a fiatalok számára, ami bátorítja, megerősíti őket, hogy legyenek a társadalom aktív tagjai. Azért az iskolák szívesen elengedik őket, de egyébként már például a középiskolás osztállyal voltunk, vakoknál is süteményt sütni, vagy fogyatékosokkal is voltak már sportalkalmak, vagy táncos zenés alkalmak, de egyébként rendszeresen járnak például a moravárosi iskolából a szépészeti szakos tanulók meg kozmetikázni, meg körömlakozni, vagy meg fodrászkodni az idős néniknek a haját egy idős otthonba. Tehát ha bevonjuk őket egy-egy kisebb akcióval, és utána megértik azt, hogy miről van szó, és megérzik, hogy ez nem is olyan nagy elköteleződés, akkor már szívesen önállóan is végeznek tevékenységeket.
1: Mennyire népszerű egyébként az önkénteskedés organikusan? Tehát mennyire gyakran szoktak szoktak titeket maguktól felkeresni a fiatalok, hogyha önkénteskedni szeretnének?
2: A fiatalok is, meg a középkorúak is, és az idősek körében is azt gondolom, hogy egyre népszerűbb, de mindenhol annak látom egy kicsit az akadályát, hogy az emberek nem mindig tudják pontosan, hogy mit jelent az önkénteskedés, és attól félnek, hogy akkor így több évre, minden napra el kell köteleződniük. És hát persze, hogy az önkéntesség egy ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység, tehát nem jár érte fizetség, akkor persze van egy olyan félelem, hogy akkor biztos ingyen kell dolgozniuk, és ez a legfontosabb, hogyha ezt megértik az emberek, hogy kicsi tevékenységi területekre is el lehet köteleződni, és hogy egyébként pedig tapasztalatot, élményeket, közösségi szemléletet kapunk ezáltal, akkor ha ezeket megértik, megtapasztalják, akkor rájönnek, hogy ne féljenek attól, hogyha egyszer elmennek valahova segíteni, akkor örök életre ott ragadnak, hanem hogy kisebb dolgokban is nagyon jól lehet segíteni, és akkor egyre jobban, hogyha ezt megértik a fiatalok is, akkor mernek önkénteskedni.
0: Zsivkovics Négyenes Krisztinát hallottad az önkénteskedésről, amit én egy kifejezetten jó dolognak tartok, én magam is szoktam önkénteskedni. Itt Szegeden például kajakkenú világkupán, illetve a szegedi szabadtéri játékokon is részt vettem, mint önkéntes, és mindkettő felejthetetlen élmény volt. De most megyünk tovább, nem sokára a Volt Fesztivál ismerős himnusza csendül fel a füledben. Én ugyan a fesztiválra még egyszer sem jutottam el, Sopronba viszont már volt szerencsém, és engem minden alkalommal elvarázsol a mesebeli óváros. Talán benned is felidéz hasonló emlékeket a dal, hamarosan hallhatod a Well Hello és a Halott Pénz közösét, az Emlékszem Sopronban című dalt.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
7: Költséges volt az iskola kezdés.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
2: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
3: Tudta, hogy újraértéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorosmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
4: És te hol vagy? Ja, látlak. Bortér. Minden korty megér egy misét.
5: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
6: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van.
7: Nyugi, csak a padló árak.
6: Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakai Nándor utca 29.
8: Szeptember 27-én 17. pacalpárba és vásár tápé.

0: Ez volt a By Your Side itt a 88-ban. Most pedig jöhet egy kis sport. Sportosan telik, ugyanis a szeptember a Tarjáni Képtannyelvű általános iskolában. Jövő pénteken rendezik meg a Magyar Diák Sportnapját, amelyben a gyerekek többek között focival, kézilabdával, kosárlabdával és judóval is megismerkedhetnek. Az aktív iskola program részeként az aktív közlekedés hete is zajlik, így a diákok kerékpárral érkeznek majd a suliba. A sporthoz hozzátartozik az is, hogy a sakkpalota programban sakkot is tanulhatnak a diákok. Kertész Eszter igazgató elmondta, hogy iskolájukban a sportnak kiemelt szerepe van. Az interjút Fáj Berni készítette.
1: Számos programmal készül a Szegedi Tarján 3 általános iskola szeptemberben. Gyerekeknek és szülőknek is lesznek programok. Melyik lesz az első?
2: Több szeptemberi programunk is lesz. Például jövő héten, pénteken lesz a Magyar Diák Sport Napja, melynek keretében a gyermekeink sportági bemutatókat vehetnek részt. Nézhetnek kézilabdát, kosárlabdát, judót, megismertethetnek a focival. Itt különféle egyesületek fognak hozzánk ellátogatni, és a gyerekeknek egy rövid bemutatót fognak tartani.
1: Miért fontos az iskola számára, hogy a gyerekek már ilyenkor megismerkedjenek a sporttal?
2: Az egészséges életmódhoz hozzátartozik az, hogy mozogjunk, és minél előbb kezdjük a mozgást megismertetni a gyermekekkel. Minél előbb megismertetjük őket azzal, hogy a mozgás az nem egy kötöttséget és terhet jelent, hanem hogy annak milyen fizikai hatása lehet a mi életünkre. Ez nagyon fontos, hogy minél előbb preventív jelleggel ezt megtegyük. Éppen ezért helyezzük erre a hangsúlyt, hogy a gyerekeket minél kisebb életkorban megismertessük vele. A mi intézményünk is az aktív iskolákat bővíti, úgyhogy jövő héten aktív közlekedés hetét fogjuk tartani, ahol a gyerekeket arra próbáljuk ösztönözni, hogy kerékpárral érkezzenek az iskolába. Mi is csatlakozunk a városi autómentes naphoz is, úgyhogy a jövő hét az nem csak a Magyar Diák Sport Napja miatt lesz sportos, hanem az aktív közlekedés hete miatt is. Ezen kívül a kutatók éjszakájára is a osztályaink jelentkeztek, úgyhogy részt veszünk ezen pénteken, valamint szombaton. És ha már a sportról van szó, akkor azt is el szeretném mondani, hogy mivel intézményünk kiemelt referencia intézménye a Polgári Üdvféle Sakkpalota programnak, így szeptember 26-án két osztályunk is ellátogat Budapestre a Világsakk Fesztiválra.
1: A szülőknek is készültök egy tájékoztatóval, ez mikor lesz és miről kaphatnak bővebb tájékoztatást?
2: Így van. Hiába kezdődött el a tanév, mi már ugye az óvodásokat, illetve az óvodások szüleinek szeretnénk megmutatni azt, hogy miért is jó a mi intézményünket választani. Nevünkben is benne van, hogy kétannyelvű általános iskola vagyunk, így az angol és német kétannyelvű osztályindítását tervezzük, ahol a gyermekek alsó tagozatban heti 4 órában, majd felső tagozatban heti 5 órában csoportbontásban tanulják a választott idegen nyelvet, ami a kétannyelvű képzésben kiegészült célnyelven tanult tantárgyakkal. Ezzel párhuzamosan indítjuk a tagozatos osztályunkat is, ahol célnyelven tanult tantárgyat nem tanulnak a gyermekek, de ugyanúgy csoportbontásban heti 4, majd heti 5 órában ismerkednek meg az általuk választott idegen nyelvvel, és bemutatjuk a C osztályunkat is, ami egy normál tagozatos osztály, de ez sem annyira normál, mert hogy a Polgár Judit-féle sakkpalota programnak a kiemelt bázisint vagyunk, itt képességfejlesztő sakkot oktatunk. És jövő héten csütörtökön 16 óra 30 perckor várjuk a nagycsoportos szülőket arra, hogy megmutassuk a mi intézményünket, egy intézményi séta keretében megismerkedhetnek a mi képzéseinkkel, a mi intézményünkkel.
1: Az óvodásoknak és szüleiknek még milyen egyéb programmal készültek?
2: A nagycsoportos óvodások szüleinek és maguknak a nagycsoportosoknak az elmúlt évek hagyományainak megfelelően meghirdetjük a Mi Világunk program sorozatot, mert azt gondoljuk, hogy nagyon kell, hogy a szülők minél tájékozottabbak legyenek az általános iskolákat illetően, így minden hónapban várjuk a szülőket, szeptember 24-én a szülőkonferenciáján, az intézményi sétán, majd onnantól kezdve minden egyes hónapban már nem csak a szülőket, hanem a kispajtásokat is, ugyanis bemutatkozik az angol képzésünk, októberben, novemberben a német képzésünk, januárban sakkországba fogunk ellátogatni, majd pedig a táncos képzésünk fog bemutatkozni februárban, hiszen mi alapfokú művészeti iskola is vagyunk, valamint néptánc és balett tanszakkal működünk. De ezen kívül még kínálunk a gyermekeknek, a nagycsoportos óvodásoknak október 7-től egészen május 12-ig 4 órai, valamint 5 órai kezdettel egy ízpörgető foglalkozást, ez gyakorlatilag Adamcsok Márta tanítónéni tartja, aki a gyerekekkel egy picit próbál iskolásat játszani, ezzel is segítjük majd őket az előttük álló óvoda iskola átmenet megkönnyítésére.
0: Kertész Esztert hallottad, a mai kérdésünkre pedig továbbra is várom a válaszokat a Facebook posztunk alatt és SMS-ben is. A panelházak dekor festését támogatná a Szegedi Önkormányzat, te mit festenél rájuk, írd meg nekünk. A következő zene számomra is ismerős érzéseket ragad meg. Nálad is biztosan van olykor olyan, hogy menekülni akarsz kicsit az állandóságból, változásra vágysz és egy kis kiszakadásra a mindennapokból. Az Imago Mundi júniusban megjelent dala éppen erről szól, és mindezt igazán ritmusos, pörgős köntösbe bújtatva tálalja. Jön a káosz, itt a Káfé 88 hétvégében.

0: Katy Perrytől hallottad az If We Ever Meet Again-t. A Café 88 hétvége első órájának végéhez közeledünk, a következő téma pedig elsősorban a színház kedvelő szegedieket érintheti. Elkezdődött a Jó Estét Nyár, Jó Estét Szerelem című produkció olvasó próbája a Szegedi Nemzeti Színházban. Fejese Endre azonos című kisregényét Forgács Péter rendezi, a darab október 30-ától látható a Kis Színházban. Az olvasó próbán a színészek megismerkedtek egyebek mellett a darab eredetével és a rendező színpadi elképzeléseivel. Annak ellenére, hogy a történet a végén tragédiába torkollik, Forgács Péter arra törekszik, hogy a darab a játékossága miatt legyen nézhető a közönségnek. Az interjút Kovács Bence készítette.
1: Itt vagyunk a Jó Estét Nyár, Jó Estét Szerelem első olvasó próbáján. Ez alapvetően egy kisregényből készült adaptáció, de volt ennek már filmes, illetve színházi változata is. De hangulatában, témájában milyen darabra számíthatunk?
2: Hát témájában ez egy krimi lényegében, csak fordítva, tehát nem egy bűneset történik, aminek nyomozzuk a tettesét, és a végére megtaláljuk, vagy nem találjuk meg, hanem fordítva van. Egy ártatlan embert ismerünk meg, aki a végére bűnössé válik. Van benne egy ilyen krimiszál, ugye az az alapsztoria, hogy egy srác, aki nagyon mélyről jön, nagyon nyomorúságos körülmények között él, nincsenek kapcsolatai, egyedül van Budapesten, egy vidékről feljött srác, gyári munkás, stb. És ő azzal oldja meg, vagy valahogy azzal talál kiutat az életének, vagy a sorsának a kiutalanságából, hogy gazdag külföldinek adja ki magát néhány napig, amíg tart a pénze, és ezzel ismerkedik, lányokat szed fel, mindenfélevel csábítja, ígérget nekik, stb. De főként az, hogy megélheti azt a valamit, hogy őt embernek nézzék. Most ez az elején játékos, ő maga is rácsodálkozik, hogy ez működik, elhiszik, és éppen még a nézőnek is játékos, de egy idő után, mint minden ilyen játéknál, elkezded érezni, hogy ez örökké nem, egyszer csak ebből baj lesz. De a rászedett, cserben hagyott lányoknak is van valami, érted, a személyiségükben valami, ami hasonlóképpen manipulálva és ilyen szürkezónás módon keresi a megoldást. Tehát nem egyértelmű, hogy ki a bűn, mindenki bűnös egy kicsit. Szóval egyre veszélyesebb a játék. És akkor ez végül egy tragédiába torkollik. Ugyanakkor ez nem egy tragikus előadás, vagy nem egy tragikus előadás akar ez lenni, hanem sokkal inkább erre a, tehát hogy ez a fiú ezekkel a manipulációkat éppen kreál, teremt saját maga köré egy álomvilágot, és igazából ennek az álomvilágnak az álomszerűségéből, vagy színességéből, vagy szürrealitásából, szóval ebből van valami fantázia játék, ami a színpadon szeretnénk, hogy visszaköszönjön, illetve magánakból a játékból, ennek a játékosságából, hogy ő igazából egy játékot csinál, még akkor is, ha ez egy bántó játék tud lenni, és a végén egy vérre menő és tragédiába torkoló játékká válik. De mégis egy játék, és ilyen módon az előadásnak is szeretnénk, hogyha lenne egy játékosságot, hogy ez egy jó lehessen ezt nézni, van benne valami jó leső, ugyanakkor újra és újra valahogy vagy az ember szíve facsarodik bele, vagy úgy a gondolataiba, vagy a gyomrába, de valamit, hogy itt valami baj van, és mindenképpen baj lesz.
1: Megvalósításában miben különbözik ez majd például a Víg Színházas előadásoktól, vagy a többi országosan látható produkciótól, vagy éppen a filmes adaptációtól?
2: Más tér, más színészekkel, abban nem különbözik, néz, hogy ez ezt a történetet meséli el. Ez egy megtörtént eseten alapszik, amiből a fejesedre kis regényt ír. Tehát mi is ezt a történetet akarjuk elmesélni. Igazából azért mondom ennek a színességét, vagy a zenészségét, hogy ez egy kvázi zenés darab, de hát úgy zenés, hogy egy prózai színdarabba van 12 dal bele illesztve, de mi szeretnénk a zenét még kibővíteni, tehát hogy ez egy jobban és többet, és úgy mélyebben hullámozza végig a zene, a zeneiség. Élő zenekarral csináljuk, nem hangfelvétel, ahogy az előadások nagy része, amúgy ilyen playbackes, hangfelvételes. Nálunk direkt élő zenekar van, pont azért, hogy reflektálni tudjon közvetlenül a játékra, tehát hogy van valami, szóval inkább én ezt mondom, vagy ezt a színességét és játékosságát és zenészségét mondom, ami nem a történet komorságát akarja kifejezni, hanem pont a mögött terejlő életességet.
1: Fenn a színpadon mit láthatunk majd, például a helyszínek hogyan jelennek meg?
2: Ez úgy mondják az színházban, hogy stilizáltan, tehát végtelen sok helyszíne van. Tehát tényleg ebből van egy nagyon híres magyar film, hát a filmen könnyű, ott elmegy a stáb, és akkor ott, ami a fűbe játszódik, az ott tényleg a fűbe. Itt nálunk minden stilizálva van igazából. Szóval vannak szélesebb, nagyobb terek, vannak egész szűkek, kicsik, tehát egy fal teríti be lényegében a színpadot, teljes szélességre, magasságban egy nagy fal, amin sok-sok kis ablakocska. Mint ilyen réseken, ilyen kulcsukakon látnánk be, erre a végtelen sok helyszínre, ahol a fiú jár, gyár, ahova a lányokat viszi, ahova ő eljut, némelyik lánynak a lakása, az a gyár, ahol ő dolgozik, máskor a Balatonon vagyunk. Szóval van ebbe sok-sok világ, de mondom, ez mind-mind kvázi ez a fantázia, a srác fantázia terméke. Tehát, hogy azt képzeljük el, hogy kinyílik egy kis ablak, és ott mint hogyha egy kis ilyen varázsdobozt nyitnék ki, egy ilyen kis zenélő doboz, tehát egy kicsike valami, de ott valami csillog benne, valami színes van benne, valami muzsikál benne, és az mondjuk az a Balatonpart. És akkor egy pillanat alatt az ablak becsukódik, akkor eltűnt a Balatonpart, egy másik ablak kinyílik, és akkor már nem a Balatonon vagyunk, hanem nem tudom, Budapesten vagyunk egy bérháznak az udvarán. Szóval így valami ilyesmi játékkal megyünk helyszínről helyszínre.
0: Forgács Péter rendező beszélt a Szegedi Nemzeti Színház új darabjáról. Most pedig visszarepülhetsz az előző évezredbe Jennifer Lopezzel. A Waiting for Tonight című szám egy ikonikus dance-pop dal, ami hatalmas szerepet játszott abban, hogy a színésznőből lett énekesnő igazi globális zenei szupersztárrá váljon.

0: Az első órában feltett kérdésre már több válasz is érkezett SMS-ben. János például azt írta, hogy ő támogatná, hogy minél több Szegedhez köthető emberről legyen festett portré a panelházak falán, mint például, ahogyan Új-Szegeden a Bertalan hídnál Karikó Katalinról is. Te mit gondolsz erről? Írd meg nekünk a Facebook posztunk alatt, vagy küldd el a véleményedet SMS-ben. Hamarosan folytatódik a Café 88 hétvége, a szegedieket érintő témákkal pedig nem sokára megyünk is tovább. A következő órában többet megtudhatsz arról, hogy a panelházak dekorfestését támogatná a szegedi önkormányzat. Szóba kerül az is, hogy zöldebbé válik a rókusi szennyvízátemelő telep Szegeden, illetve hogy világcsúcsot állított fel Szegeden egy nyugdíjas karateklub. Érdemes tehát itt maradni.
1: Ma is remek időnk lesz a szabadtéri programokhoz, használjuk ki a derült napos időt és kiránduljunk egyet akár. A sétánk alatt felfedezhetjük Szegeden például azt is, hogy több panelház alján különböző falfestmények vannak, hangulatossá téve ezzel a környéket. Ezen felbúzdulva a panelházak dekorfestését támogatna a szegedi önkormányzat. Mindjárt jönnek a részletek.
2: Napközben dolgozol. Mi is?
3: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
2: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
3: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
1: A panel és téglablokkos házak dekorfestését támogatna a szegedi önkormányzat. A jelenlegi tervek szerint épületenként 200 ezer forinttal járulnának hozzá ahhoz, hogy a lakóközösségek dekorfestékkel tegyék színesebbé a házak alsó falait. Sok hasonló alkotás látható már Szeged szerte, így az önkormányzat ezek további virágzására adna lehetőséget az összesen 10 millió forint keretű pályázattal. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, a javaslatról a pénteki közgyűlésen tárgyalnak.
5: Azt gondoljuk, hogy ez egy közösségi döntés lehet egy társasházban, hogyha ők szeretnék a saját környezetüket vidámabbá tenni, akkor az ne egy központi helyen dől el, hanem ők kitalálják, és ehhez az önkormányzat ad egy támogatást. Tehát ez pont arról szól, hogy a helyi közösségeknek az elképzeléseit segíti megvalósulni az önkormányzat.
1: Őrizetbe vettek egy emberkereskedelemmel gyanúsított szatymazi férfit. A gyanú szerint a férfi Szatymaz külterületén egy ajtó nélküli, használaton kívüli kazánházban szállásolta el albérlőjét, és a tanya körüli munkákra, valamint a házi állatok ellátására kényszerítette. Ezért pénzt nem adott neki. A férfit őrizetbe vették. Babavizeket vizsgált a Népih, az 5 vizsgált termék közül egy nem felelt meg az előírásoknak. Az Akvitál BB összes ásványi anyag tartalma meghaladta a jogszabályban meghatározott mennyiséget, ezért azt nem lehet csecsemőtápszer készítésére alkalmas természetes ásványvízként forgalmazni. A szénsavmentes természetes ásványvizek ellenőrzése jelenleg is folyamatban van. És Zara Larsson szerint a Fehér Ház az engedélye nélkül használta egy dalát egy kitoloncolási videóhoz. A kifogásolt videóban a Midnight Sun című dala szólt egy idegen rendészeti akció során. Az énekesnő embertelennek nevezte a klipet, és csatlakozott azon énekesek táborához, akik kijelentették, hogy a Trump adminisztráció nem használhatja zenéjüket. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Még várjuk a születésnapi köszöntéseket 9 óráig, ha pedig ma ünnepled a házassági évfordulódat, 10-ig írd meg nekünk SMS-ben a 30-as 299 88 88-as telefonszámra. Most pedig jön a Dracula című szám, itt a 88-ban.

0: A témáink nem fogynak el így vasárnap délelőtt sem. A következő percekben arról hallhatsz, hogy a panel és téglablokkos házak dekorfestését támogatná a szegedi önkormányzat. A jelenlegi tervek szerint épületenként 200 ezer forinttal járulnának hozzá ahhoz, hogy a lakóközösségek dekorfestéssel tegyék színesebbé a házak alsó falait. Sok hasonló alkotás látható már Szeged szerte, így az önkormányzat ezek további virágzására adna lehetőséget az összesen 10 millió forintos keretű pályázattal. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, a javaslatról közgyűlésen tárgyalnak majd. Az interjút Kovács Bence készítette.
1: A jelenlegi tervek szerint 10 milliós nagyságrendben támogatná az önkormányzat a panelházaknak a dekorfestését. Ez hogyan valósulna meg a gyakorlatban? Hogyan lehetne mondjuk erre pályázni?
2: Ez egy egyszerű pályázat lesz. A lakótelepeken sok olyan tűzfal, sivár homlokzat van, ahol már a lakók elkezdték ezt a folyamatot, születtek a városba társasházak kezdeményezésére olyan szellemes falfestmények, amik színesítik a várost, egyébként a város cégei is, főleg ugye a Hőszolgáltató Kft. Számos nagy falfestményt csinált. Ez nyilván nem a 1000 négyzetméteres falfestésről szól ez a pályázat, hanem arról, hogy egy panelház záró homlokzatán, mondjuk a lábazaton végigfutó festményt meg lehessen valósítani. A támogatás formájá egy nagyon egyszerű pályázatot kell beadni. Mit szeretne festeni valaki, kivel szeretné festeni, és bizottsági döntés alapján fog a támogatás kiosztásra kerülni. A maximális támogatás az 50% és 200 ezer forint. Tehát lényegében azt lehet mondani, hogy 400 ezer forint körüli pályázatokra számít az önkormányzat. A teljes keret az 10 millió forint, és nincs beadási határidő, tehát folyamatosan lehet ezt a keretet pályázni. Nyilván különböző társasházaknak különböző idő kell ahhoz, hogy fölkészüljenek erre a projektre.
1: Összességében véve miért előnyös ez az önkormányzatnak? Miért jobb például, mint hogyha mondjuk egy céget megbíznának azzal, hogy lefessék az épületeket?
2: Alapvetően azért jó az önkormányzatnak, mert ez olyan lesz, amit a lakók maguknak kitalálnak. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván akkor, amikor a hőszolgáltató visz egy végig gondolt természetvédelmi koncepció alapján futó nagy felületeket festő jó szakemberekkel körüljárt nagy ilyen falfestmény programot, az egy logika, annak mentén, hogy ők mégiscsak egy ilyen fenntartható fűtést biztosítanak a városba, és ennek a logikáján ilyen természeti tematikájú rajzokat csinálnak. De nem gondolom, hogy ez kellene legyen az egyetlen üdvözítő megoldás, és azt gondoljuk, hogy ez egy közösségi döntés lehet egy társasházban, hogyha ők szeretnék a saját környezetüket vidámabbá tenni, vagy valamilyen számukra fontos képet megjeleníteni, akkor az ne egy központi helyen dől el, hanem ők kitalálják, megrajzoltatják valakivel, nem mi döntjük el, hogy kivel, benyújtják a pályázatot, és ehhez az önkormányzat ad egy támogatást. Tehát ennek egy fordított logikája van a központi tervezéshez képest, ez pont arról szól, hogy a helyi közösségeknek az elképzeléseit segíti megvalósulni az önkormányzat.
1: Ezeknél a fali dekoroknál felmerül a művészet szubjektivitása egyfajta kérdésként. Erre kell valamilyen külön engedélyt benyújtani, amikor valaki leszeretné a ház oldalát festeni, vagy teszem azt, én mondjuk oda megyek a ház oldalára és rárajzolok valami szerintem szépet, már akkor az is fali dekornak számít.
2: Itt ugye a szűrő az tulajdonképpen maga a Városüzemeltetési Bizottság, a Kulturális Iroda intézi a pályázati formaságokat, velük kell kommunikálni, ennek lesz online felület, ahol majd ezt be lehet adni ezt a pályázatot. Én arra számítok egyébként, hogy feltehetőleg műemléki területen nem fog fölmerülni ez a dolog, már csak azért sem, mert alapvetően az iparosított technológiával készült épületekre vonatkozik ez a pályázat. Ugye ez is a címe az előterjesztésnek, tehát alapvetően vagy a paneles, vagy a úgynevezett téglablokkos épületek szépítésére lehet ezt a forrást használni.
1: Ez ugye jelen pillanatban még csak elméleti szinten létezik. Mikor valósulhat ez meg, mikor tárgyalják ezt a közgyűlésen?
2: A közgyűlés ugye jövő pénteken fogja ezt az előterjesztést tárgyalni, és igazság szerint úgy gondolom, hogy nem valószínű, hogy ebben különösebb súlyos vita alakulna ki. Arra számítok, hogy a közgyűlés ezt elfogadja, és hát lényegében a következő héten megkezdődhet a pályázatoknak a kidolgozása.
0: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármestert hallottad a panelházak dekorfestéséről. A most következő dal klipjének érdekessége, hogy nem használtak benne egyáltalán zöld hátteret. Az énekes Harry Styles valóban egy helikopterről lúgva repült Skócia egyik szigete felett. A forgatás során több mint 450 méteres magasságba is felemelték. Ha még nem láttad a klipet, érdemes szerintem megnézned. Jön tehát a Sign of the Times Harry Styles-tól.

0: Ne felejtsd, hogy még mindig köszöntheted a születésnapos ismerőseidet, mindössze csak a születésnapos telefonszámát és nevét kell elküldened nekünk SMS-ben. A mai Café 88 hétvége pedig folytatódik. Volt már szó színházi darabról, panelházak dekorfestéséről, önkéntes programról, de most az következik, hogy zöldebbé válik a rúkusi szennyvízátemelő telep egy zöld felületfejlesztési pilot programnak köszönhetően. A kijelölt mintaterületeken vadvirágos gyep, fasor és növényzónákat ültetnek, illetve egy sűrű telepítésű Miyawaki mini erdőt is kialakítanak. Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű ZRT kommunikációs vezetője elmondta, a projekt előrehaladásáról folyamatosan képes és videós beszámolót készítenek majd. Kovács Bence interjúja következik.
1: Zöld felületfejlesztési pilot programot indít a Szegedi Vízmű ZRT. Miről szól ez a program pontosan, mi ennek a célja?
2: Ez nem mehetünk el a klímaváltozás mellett senki sem. És egyre fontosabb az, hogy a városi zöld területek legyen az akár egy üzemi terület telephe is, ugye alkalmazkodóbbak legyenek ezekhez a megváltozott körülményekhez. Hát Szegeden élünk, láttuk, hogy milyen forró volt ez a mostani nyár, sajnos ez nem lesz valószínűleg jobb, és gyakorlatilag a klímaváltozáshoz igazodnunk kell nekünk is több területen. És mi most megtettük az első lépéseket az egyik telepünknek a tudatos zöldítésével, ami egy ilyen kísérleti program gyakorlatilag, és majd a tapasztalatok alapján szeretnénk ezt bővíteni és más telephelyünkön is alkalmazni, de az a lényege, az a célunk, hogy olyan fenntartható zöld területet építsünk ki, ami amellett, hogy szép, alkalmazkodik a megváltozott klímához, javítja mondjuk a talajt is, pozitív hatással lesz a vízmegtartásra, akár a levegőre, minőségre, a biológiai sokszínűségre, de ami még nagyon-nagyon fontos szempont, hogy hosszú távon mondjuk alacsonyabb a víz és fenntartási igénye.
1: Egy szennyvíz átemelő telep helyett hogyan lehet fenntarthatóbbá tenni itt konkrétan ebben a programban, mi az, ami ezt segíti?
2: Egy ilyen működő üzemi terület ez, ahol a zöld felületek kialakításánál nem csak a kertészeti szempontokat kell figyelembe venni, hanem a növényzetnek a telephely használatához, a műszaki adottságokhoz, a későbbi fenntartási lehetőségekhez is ugye illeszkedni kell. Itt nem az egész telephelyen történik meg a zöldítés, hanem egy mintaterületen gyakorlatilag. Itt több mint 300 négyzetméteren talaj előkészítést végzünk, ami gyakorlatilag az egész megújulás, a növényzet a hosszú távú megújulásának az alapja. Biodiverz évelő felületet alakítunk ki, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ilyen különböző növekedési formájú és eltérő időszakban díszítő növényekből alakítunk ki felületet. Ez körülbelül egy ilyen 100 négyzetméter. Miyawaki erdőt telepítünk szintén 100 négyzetméteren, ami pedig egy ilyen sűrű telepítésű, több színben fejlődő kis mini erdő fágból cserjékből áll, aminek az érdekessége az, hogy mivel nagyon sűrűn van telepítve, ezért sokkal-sokkal gyorsabban nőnek, mint a szabadon álló fák. Telepítünk még fasor sövényzónát fák és cserjékén együttes alkalmazásával, illetve az a hagyományos tövig lenyírt gyep helyett egy változatosabb felületű fajta gazdagított gyepet fogunk, azt pedig egy körülbelül 500 négyzetméteren elvetni.
1: Hogyha ennek a projektnek van hosszú távú sikere, annak mikor lehet látványos, akár a szegediek által is szemmel látható eredménye?
2: Folyamatosan nyomon fogjuk követni, már készültek előzetesen fotók, videók a kiindulási alapról, hogy zajlik egy favágás is, szegény fenyőink is már megfáradtak, tehát vágunk is ki fákat, de nem minden, tehát nem kell itt mindent kivágni, nem is ez a célunk, hanem összeépíteni, összenőni az új megoldásokkal, és jövőre ez már azért valamennyire látszódni fog, de ez egy hosszú távú folyamat. Ez nem egy egyszerű parkosítás. Mi azt szeretnénk megtudni, hogy mi működik hosszú távon, kevesebb vízzel, kevesebb fenntartással, nagyobb klímatűréssel, és a itt szervezett tapasztalatokat mi folyamatosan monitorozni szeretnénk, azért, hogy kiderüljön, hogy mi az, amin változtatni kell, mi az, ami működik, mi az, ami az üzemi működéssel is tényleg összeegyeztethető, mi az, amit esetleg változtatni kell mondjuk a növényzeten, és a környezettudatos nevelést is támogatja. Tehát, hogy azt látom, hogy a munkatársaink részéről is egyre nagyobb erre az igény. És szeretnénk is megvalósítani itt a projekt keretein belül például közösségi faültetés. Tehát körülbelül a november környékén tervezzük ütemezés szerint mondjuk a Miyawaki erdő telepítést, és akkor ott szeretnénk, hogyha ez egy ilyen közösségi faültetés lenne a dolgozóinkkal együtt. De szeretnénk helyszíni előadni előadásokat, bemutatókat is szervezni, hasznos tanácsokat, útmutatókat a szakembertől, hogy mit, miért, hogyan lehet, amit otthoni környezetben is tudnak használni mondjuk a munkatársaink. De készült információs ilyen aloldal a projekthez, ahol leírjuk, hogy pontosan mit is valósítunk meg, és ott szeretnénk majd folyamatosan dokumentálni, ugye fotókkal, videókkal az eseményeket, hogy éppen hol tartunk, meg tájékoztató, ilyen edukációs tábla is készül magára a telephelyre. Még egy érdekesség, hogy amikor ugye kiválasztottuk ezt a telephelyet arra, hogy itt kezdjük el ezt a zöld projektet, akkor nem tudtuk, de ez a telephely, ez a Rókusi Szennyvíz átemelő, ez éppen idén 50 éves. És egyébként a telepen folyamatban van az esővízgyűjtő tartályok beszerzése is, ez nem a projekt keretein belül, de ez azt jelenti, hogy ezt az esővizet is fogjuk tudni hasznosítani a későbbiek során.
0: Balaton Krisztina kommunikációs vezetőt hallottad. A most következő dallal pedig egészen Kubáig repülhetsz egy forró latin-amerikai táncpartira. Ez a Bailando, itt a Rádió 88-ban.
3: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
4: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
3: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
4: forint értékű nyereményekért.
3: Részletek a radio88.hu-n.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza autómosó.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
7: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
8: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz.

0: gyógyfürdő.
1: Hosszabbítsd meg a nyarat.
0: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség. Akkor sokba kerül. Hát nem! Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Cherry Linár Tech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel, maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
4: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Szeptember 27-én 17. Paca a Párba és Vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőtt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés és 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
1: Ez reklám volt.

0: Elérkeztünk a ma délelőtti utolsó témánkhoz, ami a szegedieket kifejezetten érintheti, sőt, korábban már volt is arról szó, hogy világcsúcs kísérletre készülnek a nyugdíjas karatésok. Nos, a kísérlet sikeresen zárult, ugyanis világcsúcsot állított fel Szegeden a nyugdíjas karateklub. Az új szegedi sportcsarnokban 234-en mutattak be egyszerre egy negyedórás gyakorlatsort. Emellett két magyar rekordot is felállítottak, csak nem 16 ezer volt az összéletkora a résztvevőknek. Sihan Zsiga Zsolt elmondta, hogy a legjobb érzés az volt, hogy a lelátón ott voltak a karatésok unokái és családja, akik végig izgulták a kísérletet. Jövőre újabb rekord felállítására készülnek, az interjút ezzel kapcsolatban Fáy Berni készítette.
1: Mi is beszámoltunk róla, hogy világcsúcsra készül a nyugdíjas karate klub Szegeden, és sikerült is felállítani a csúcsot. Hogyan történt a megvalósítás?
2: Igen, hát ez egy hosszú folyamat volt a kezdetétől, ugye 2 évvel ezelőtt már beszélgettünk ennek a világrekordnak a részvételét, hogy meg fogjuk csinálni és megvalósítjuk. Majd ezt követőleg 1 évvel ezelőtt döntöttük el véglegesen, hogy na akkor ezt meg kell csinálni, de egy olyan világrekordot kell felállítani, amely rekord nehezen megdönthető, de mindenképpen egyedi legyen. Ez az egyediség miben rejlett? Egyrészt az, hogy egy nyugdíjas korosztály, akik hivatalosan 60 fölötti korosztályról beszélünk, plusz 60-asok, minél nagyobb létszámban, minél hosszabb idő alatt, ez mit jelent? Minimum 5 percet ír elő a Világszövetség egy rekord felállításánál nálunk, ez minimum 12 percbe határoztuk meg, ebből természetesen ez 14 perc, 4 másodperc lett a vége, és 33 technika 666 ismétléssel. Ez azért volt fontos, mert 33 olyan karate technikát, védést, ütést, csapást, szúrást és rugásokat kellett megtanulniuk, amit folyamatosan hónapról hónapra gyakorolnunk kellett. És ez egy nagyon lényeges dolog volt, hogy így gyakorolni kellett. És ez miért volt fontos? Mert ez egy rendszerességet kialakított a nyugdíjas korosztálynál, meg volt egy borzasztó nagy cél, hogy egy világrekordot állítunk fel, amit még senki nem csinált. És ugye ez a sportágnak is egy nagyon nagy reklám volt tulajdonképpen a karate sportágnak és a harcművészeteknek. A másik már nagyon fontos volt egy társadalmi üzenete, hogy a nyugdíjasok mire képesek, és a nyugdíjasok igenis, ha összefognak, akkor nagy dolgokat képesek megcsinálni. Hát ez így indult, és így lett tulajdonképpen világrekord ebből a dolog.
1: Mi jelentette a legnagyobb kihívást a 234 résztvevő összehangolásában?
2: Ugye az egy nehezebb feladat volt, eleve a nevezők azok többen voltak. Tehát a nevezők azok 274 fő volt, azt hiszem, akik neveztek. Ebből az utolsó pillanatban, napokban, illetve az adott napon többen visszaléptek. Ennek egészségügyi okai volt, amire én fel voltam készülve, és tudtuk azt, hogy ennek igen benne van sajnos, mert nyugdíjasokról beszélünk, bármi összejöhet, lebetegszik, belázasodik, elesik, összetöri magát, stb. Többé, hogy megijed a kihívást is nem mer eljönni. De ami a nehéz része volt, az a rendszeresség, ugye a rendszeres edzésen való megjelenés és annak a gyakorlása. Ez volt a legnehezebb, mert ugye összhangba kellett rakni ezt a csapatot. És mivel egy nagy közösségről beszélünk, egy több száz közösségről, ami most jelen pillanatban a tagság alapján 737 főből áll, de maga, akik rendszeresen tréningeznek, az közel 350-400 fő. És egy edzésen például Szegeden is vagyunk 120-tól 200-210 fő átlag létszámban, akik edzik. És az, hogy mindig itt legyél edzésen, és itt legyen edzésen, az egy nehéz feladat koordinálni. Ez volt igazából a legnehezebb része szerintem ennek az egész kihívásnak.
1: Milyen érzés volt egyszerre ennyi emberrel végrehajtani a gyakorlatsort?
2: Hát először fantasztikus, egyrészt azért, mert egy nagy dolgot tettünk meg, és egy nagy lépést tettünk meg, mert hát ezeknek az idős embereknek megtanítottuk tulajdonképpen ezeket a technikákat, ami nem volt egyszerű. Ezt tökéletesen, nagyon szépen végrehajtották, ez egy szakmaiság volt, és utána pedig, ami a legfontosabb volt nekem, mint érzés, az, hogy ennyi ember, ennyi nagymama, ennyi nagypapa ott áll, és úgy, hogy közben nézőtére meg ott voltak a gyerekek, az unokák, hát ez ennél nagyobb, csodálatosabb élményt nem is lehet elmondani. Ez egyébként a karate társadalomban segítő karatésok, karate mesterek, akik részt vettek ezen a rekordon, az mind így beszél, így kommunikál erről, és mindegyik az érzéseiről így beszél. Hát ugye mindenkit érint ez a dolog, mert mindenkinek van anyukája, apukája, nagymamája, nagypapája, vagy dédnagypapa, dédnagymama, tehát azért ebbe mindenki beleesik ebbe valamilyen szinten.
1: Mely szervezetnél van feltüntetve a rekord, és mely szakember vett részt ennek a felmérésében?
2: Hát maga a szakmaiság az elő volt írva, tehát az Elite World Record amerikai szövetség volt az egyik, ugye ez volt nekünk az egyik legfontosabb szövetség, hogy ettől megkapjuk ezt az engedélyt, egyet, hogy meg lehessen csinálni ezt a rekordot. A másik, ő jelölte ki itteni magyar szakember részéről, hogy ki legyen a szakember, ez volt Gregor László, ő 8-9 danos mester többféle karate stílusban, harcművészeti stílusban. kollégiumban, tehát egy olyan szakembert tudtunk választani, aki nem volt elfogult, de mégis egy rendkívül jó szakembernek és egy elismert harcművészeti szakembernek számít Magyarországon. Ő volt az, akit kijelölt a szövetség, a másik pedig a Magyar Rekordok Szövetsége volt, aminek azért örültem megint, mert hát magyar érdekeltség és magyar szempontja is volt, és fontossága is volt ennek a rekordnak, mert hogy magyar rekordot is állítsunk, mert még erre ugyanúgy nem volt példa, és ott kétszeres magyar rekordot állítottuk fel. Ott Sebestyén István ellenőr és szakember volt, aki ezt az egészet végig ellenőrizve végignézte és minősítette, ahol a tömegdemonstráció volt a lényeg, ez a 234 fő, illetve a másik pedig az életkorok összeadása, ami 15.978 vagy 85 év, nem emlékszek most pontosan, de közel 16.000 év azok, akik teljesítették effektíve a rekordot. Ez egy nagyon nagy szám, és ezt is megdönteni, azért nem egy egyszerű dolog.
0: Sihan Zsiga Zsolt edző a világcsúcsról beszélt. Most pedig egy olyan dal következik, ami igazi nyári balatoni életérzést ragad meg. Kemping, az iszapos magyar tenger, biciklizés, vitorlástábor, sajtos tejfölös lángos. Én már szinte érzem is az ízét a számban. A Carson Kuma erről énekel neked, jön a Kék Hullám Kemping.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: Sok mindenről esett szó a Café 88 hétvégében. Például, hogy a konzultációs szoba után tárgyi adományokkal is segíti a rászorulókat az IKEA Szegeden. De beszéltünk a Talentum Alapítvány nemzetközi önkéntes programjáról, és arról, hogy sportosan telik a szeptember a Tarjáni Kitta nyelvű általános iskolában. Hallhattál arról is, hogy elkezdődött a Jó Estét Nyár, Jó Estét Szerelem színházi olvasópróbája, és hogy a panelházak dekorfestését támogatná a szegedi önkormányzat. De megtudhattad azt is, hogy zöldebbé válik a rúgusi szennyvíz átemelő telep Szegeden, illetve hogy világcsúcsot állított fel Szegeden egy nyugdíjas karateklub. Ennyi fért már a Café 88 hétvégébe. A műsort Nagy Ágnes felelős szerkesztő, valamint Fáj Bernadett és Kovács Bence riporterek állították össze. Bisztricki Sári vagyok, várlak a következő órákban is egészen délig, itt a 88-ban. A hírek után pedig jön Selena Gomez a Killing with Kindness-szel.
1: Ez volt a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Napsütéses időben tölthetjük a Rádió 88 hétvégét, akár 29 fokot is mérhetünk. Érdemes több időt tölteni a szabadban, a sportoláshoz is remek az idő. És ha már sport, akkor a hírekből az is kiderül, hogy a délút STS Deák játékosai hogyan segítették a Deák Ferenc gimnázium tanulóit.
4: Erre nagyon buliztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenét.

0: Felújított padlózaton gyakorolhatnak a délút STS-e Deák játékosai, hiszen nemrégiben felújították a szegedi Deák Ferenc gimnázium tornatermét. A legfelső parketta réteg alatt több rugalmasságot segítő szerkezetet is kicseréltek, így az új padlózat a jelenlegi tervek szerint akár 30-40 évig is kiszolgálhatja a profi játékosok és a gimnáziumi tanulók igényeit egyaránt. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester hozzátette, a beruházást a SZEDEÁK mintegy 70 millió forint TAO támogatásból valósította meg, ezért cserébe az önkormányzat az új szegedi sportcsarnok felújításába száll be.
1: Már a különböző deszkázatok nem megfelelően adták vissza a labdát, amikor ugye kosaraztak rajta, és ezért szükségessé vált a teljes padlózatnak a cseréje. Ezt egyébként számogattuk, hogy több 10 tonnányi faanyagnak a megmozgatását jelentette egyrészt ki, másrésztről be.
0: Újabb kerek látogató számhoz közelít a Drága barátom Picasso című kiállítás Szegeden. A Móra Ferenc Múzeumban várhatóan hétfőn délelőtt fog megérkezni a 20 000. Látogató, akit Picasso ajándékcsomaggal köszöntenek majd. A tárlat az idei múzeumok éjszakáján június 20-án nyitotta meg kapuit, Pablo Picasso világhírű művész grafikái, kerámiái állnak a középpontban. A kiállítás különlegessége, hogy a legendás alkotó munkáit olyan magyar képzőművészek és grafikusok műveivel együtt mutatják be, akik hatottak Picasso-ra, vagy akár személyes kapcsolatban is álltak vele. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig juttatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatóak termékek. Az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékokra is fordítható a támogatás 2027. március 15-ig. És végül Jézus korából származó mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A mikve mellett a leletmentő ásatáson kőből készült edényeket is feltártak, amelyeket a zsidók széles körben használtak ebben az időben, mivel könnyű volt megőrizni kóserségüket. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Bisztricki Sari vagyok, én leszek veled ezen a délelőttön, illetve Selena Gomez, aki az elfogadásról és a kedvességről énekel. Saját tapasztalataiból merített, ugyanis ritka autoimmun betegsége miatt nagyon sok kritikát kapott a média világtól. Jön a Kill 'Em With Kindness. 8-ban, 8.

Ez volt az I Just Might Bruno Mars-tól. Ne felejtsd, még mindig tudsz jelentkezni a házassági évfordulós játékra, írd meg nekünk SMS-ben, hogy hányadik házassági évfordulódat ünnepled, és talán tiéd lesz a bányai cukrászda tortája. Talán nem tudtad, de ma van a gyermekek világnapja, amelyet az UNICEF javaslatára 1954 óta tartanak. A kezdeményezés elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a fejlődő országokban élő gyermekekre, illetve a gyermekek védelmére is. Úgyhogy ma talán érdemes neked is különösen odafigyelned a gyerekekre, a saját gyerekeidre, ha vannak. Ha van lehetőséged, használd ki a nyár utórezgéseit, a jó időt, csinálj szabadtéri programot az Erzsébet ligetben, például már zajlik a Continental Futó Fesztivál, érdemes lehet oda is kilátogatni. De akár a Kövér Béla Bábszínházba is elmehetsz, 11 órától kezdődik ugyanis a Halhatatlanságra vágyó királyfi. Most pedig az az énekesnő következik, aki az utóbbi időszakban egy új szerepben tündököl, egy tehetségkutató műsor zsűrieként. A Soler művész néven ismert Szigeti Zsófi egyébként Amsterdamban szerzett jazzének alapdiplomát, majd Londonban tanult tovább dalszerzést és dalszövegírást. Az ő tollából érkezik most a Megtalálom.

0: Szép napot és jó hétvégét kívánok! Ne menj sehová, ugyanis nem sokára jön a születésnapjukat ünneplők köszöntése. Ez a Rádió 88. De előtte még sok-sok szegedi kedvenc dal vár rád. Hamarosan hallhatod majd a The Bieber zenéjét. Ez lesz a Sorry. De lesz itt még egy igazán energikus dal is, ami a hangzásával ellentétben vágyakozásról, türelemről és a szeretetre való hosszas várakozásról szól. Hamarosan teljes hosszában érkezik a Wait So Long a Swedish House Mafiától.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
5: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
6: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség akkor sokba kerül. Hát nem! Chery modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Chery Linártech a Szeged Plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
7: Ma is vár a Bortér. Kár lenne otthon maradni.
8: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethet.

0: Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila sugárút 108 szám alatt. Mozgásklinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
1: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
2: Éhes vagy? Van diákod? Akkor irány a Szeged Nagyáruház Kópétterme. Mutasd fel a diákigazolványot, és 10% kedvezményt kapsz a teljes fogyasztásból. Gyors, finom, pénztárca kímélő, pont ami kell egy jó kajához. Kópétterem a diákbarát kajapont. Keresd Szeged szívében a Nagyáruház földszintjén. További részletek a Kóp Szeged ZRT weboldalán, vagy a Kópétterem Facebook oldalán.
3: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van. Nyugi, csak a padló árak. Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakay Nándor utca 29.
4: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonis téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Benisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
5: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján. Próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja. Szeptember 26. További információk a www.opusztaszer.hu oldalon.
6: Ez reklám volt.

0: Szép hétvégét kívánok itt a 88-ban, és boldog születésnapot mindazoknak, akik ma ünneplik. Sok-sok SMS érkezett, elérkeztünk ugyanis a születésnapi játékunkhoz, a köszöntésekhez. Ma ünnepli 85. születésnapját Kistúri István, 70. születésnapját Krisztin Mihályné Irénke, és kerek évfordulót ünnepel még Elhart Réka is, ő a 20. születésnapját. Köszöntötték még Halász Szabó Ádámot, Tiszó Gyulát, Csesznek Józsefné Katikát, Liliomot és Gyuris Dorinát. Mindenkinek jó ünneplést kívánok! Egyik hallgatónk, Szelényi Tóth Diana pedig itt van éppen velünk a vonalban.
1: A szülinapokhoz partner az év mindennapján a Cukrász Diszkont.
0: Nagyon gratulálok, mert te nyertad a Bányai Cukrászda születésnapi tortáját. Boldog születésnapot kívánok!
2: Mindenit köszönöm szépen, gondolom, hogy ezt a pámi köszöntött.
0: Így van, a szüleid írtak, hogy nagyon boldog születésnapot kívánnak neked.
2: Köszönöm szépen!
0: Hogyan fogsz ma ünnepelni, azt meséld el nekünk.
2: Feddal Budapesten élünk, de most eljöttünk Szegedre a szüleimhez, a kislányommal, és akkor együtt fogunk most ünnepelni.
0: Jaj, de jó. És akkor hanyadik születésnap ez, ha azt megkérdezhetem?
2: Ó, már nem is számolom, 38-ot hiszem. 30-tól abba hagytam a számolást.
0: Hát akkor élvezd ki mindenképpen ezt a mai napot, és jó ünneplést kívánok.
3: Boldog születésnapot kíván a Bányai Cukrászda és a Rádió 88.
1: Ha sütemény, akkor csak is Bányai Cukrászda.

0: Szinte zavartalanul napos időnk lesz ma Szegeden, már-már nyárias meleggel. Érdemes bringára pattanni és tenni egy nagyobb kört a városban. Mondjuk nem csak ma kell elővenni a drótszamarat, hiszen kedden az autómentes napon ez még egy reggelit is érhet. Mindjárt hozom a részleteket.
1: Dani!
2: Kedzó!
1: Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
0: Reggel 7 és 9 óra között pizzás és kakaós csigával, illetve üdítővel várják a kerékpárral közlekedőket a keddi autómentes napon a Stefánián. A Szegedi Városkép és Piac Kft. Idén is számos zöld programmal készül, továbbá a Gogol utca, Jósika utca kereszteződésében és a Szent Györgyi Albert agórában. Rácz Attila ügyvezető elmondta, a felső tagozatosok egy kerékpáros vetélkedőn vehetnek részt, ahol értékes nyereményeket is hazavihetnek a legjobb osztályok.
5: 9:30-kor és 11 órakor is lesznek ilyen zöld tematikus koncertek óvodásoknak, kisiskolásoknak, illetve újrahasznosítással kapcsolatos kézműves foglalkozásokra is sor kerül majd. Lesznek kiállítók is, rendőrség, tűzoltóság, vadaspark és más civil szervezetek, alapítványok is ki fognak települni.
0: Az asszály miatt repett meg több Gyálaréték, Lébersberg telepi és Tompaszigeti családi házfala az elmúlt időszakban. A terület agyagos, löszös földje a vízhiány miatt sokkal könnyebben mozgatja meg a házat. A Szeged Televízió riportja szerint a helyiek teljesen el vannak keseredve, hiszen ebben az esetben még a biztosító sem fizeti meg a kárukat. Jelenleg statikus véleményére várnak, abban bíznak, hogy van megoldás a problémájukra. Hintóval elszabadult lovak sodortak el gyalogosokat Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Egy kereszteződésben az egyik fogat hajtója és segédje leszállt, hogy kötőféket cseréljenek a lovakon. Az állatok akkor megbokrosodtak és a fogattal együtt elszabadultak. A lovak a hintóval a járdára hajtottak, ahol két gyalogost elsodortak, majd egy fának ütközve álltak meg. A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntető eljárást. És végül évtizedeken át kivadult házi macskának hitték a helyiek, végül kiderült, hogy felfedeztek egy új macskafajt Bolíviában. A fogságba ejtett egyedek genomjainak elemzése egyértelműen bizonyította, hogy a helyiek által Tilcayo néven emlegetett ragadozók önálló vadmacskafajt képviselnek. Ez azért is szenzációs, mert a macskafélék rendszertani családja legutóbb 100 évvel ezelőtt bővült, az 1923-ban felfedezett és jegyzékbe vett uruguayi pampa macska azonosítása. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Szép napot kívánok, én Bisztricki Sári vagyok. A most következő dal nekem személyes kedvencem. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én kifejezetten kedvelem Teddy Swims karcos, erőteljes hangját. A Lose Control után pedig a Mr. Know It All-al robbant be idén. Ez jön most.

Ez volt a Get Down on It a Rádió 88-ban. Ha tetszett ez a szám, van egy jó hírem. Ismét van online zenei tesztünk 20 dallal, amit véleményezhetsz annak érdekében, hogy a saját zenei ízlésedre formáld a rádió kínálatát. Én is kiszoktam ám tölteni, és nem viccelek, szerintem a mostani zenék nagyon jók, úgyhogy hajrá! Na de ne felejtsük el azt se, hogy még mindig hétvége van, tele jobbnál jobb programokkal. A kutyakedvelők például kutyás napon vehetnek részt a fűvészkertben. A záportúhoz is érdemes lehet kilátogatnod, ugyanis a mai az utolsó napja a Zápor Flow Fesztiválnak, ahol az irodalomé és a természeti a főszerep ma. A benti programok kedvelői is örülhetnek, ugyanis a Grand Caféban filmvetítés és kerekasztal beszélgetés lesz. Jó szórakozást kívánok a programokhoz, de előtte egy igazi dinamikus, pörgős dal érkezik az angol pop énekesnőtől, Cheryl Cole-tól, a szerelmi kapcsolatokért való küzdelemről és kitartásról. Jön a Fight for This Love!

0: A Honey Beast és Dániel Figergő közös produktuma a Bárcsak lennék szólt. De érdemes itt maradnod, mert nem sokára köszöntjük a házassági évfordulókat ünneplőket is. De előtte még az énekesnők kerülnek előtérbe szegedi kedvenc dalokkal. Nem sokára hallhatott például a Singlik dalát Beyoncé-tól. Előtte pedig egy anyalánya dal következik. Szerintem nincs is annál aranyosabb, amikor a gyerekek a szüleikkel együtt énekelnek, akár csak otthon, négy fal között. Na már most Pink dala nem maradt a négy fal között, a koronavírus alatt írt számban a 9 éves lánya is vele énekel. A reklám után érkezik teljes hosszában a Cover Me in Sunshine.
1: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
1: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
5: Megdöbbentően magas felszereltség és prémium minőség? Akkor sokba kerül! Hát nem! Cherry modellek már 8.590.000 forinttól, 2,9% THM-mel, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával. Mondtam, hogy létezik. Cherry Linártech a Szeged plázában. Várunk, mert létezik. Finanszírozás minimum 30% önerővel maximum 5 évre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért fordulj kereskedésünkhöz.
6: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
7: Ha vadétel, akkor stűszivadász. Ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stűszivadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
8: Tisztelt szegediek! A SETAF Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! SETAF Kft.
9: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
10: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
11: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862 2000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízást.

0: megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
1: Tudta, hogy újra értéke van a fémhulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
2: Ez reklám volt.

0: Szép hétvégét kívánok, és boldog házassági évfordulót mindazoknak, akik ma ünneplik. Hallgatóink közül SMS-ben írtak is nekünk néhányan. Katona István és Katonáné Popics Mónika héten ünnepelte a 25. házassági évfordulóját. De szintén ünnepel Börcsök Imre és Börcsökné Retek Judit, Trenka Zemlényi Rita és Trenka Balázs, Benkó Zoltán és Neje Boglárka, Gyulai Herrietta és Tudás Endre, és évfordulót ünnepelhet Lázárné Vas Ildikó és Lázár Róbert, Kovácsné Rózsa és Kovács Zoli, Fekete Edit és Börcsök Péter, Horváth Béláné és férje, Tóth Sári Szilvi és Török Imi pedig első alkalommal tapasztalhatja meg a házassági évforduló szépségét, ők tavaly keltek egybe. És itt van velem a vonalban Herceg Zoltán is, aki feleségével szintén nemrég ünnepelte a házassági évfordulójukat. Van egy jó hírem, gratulálunk, ti nyertétek a Bányai Cukrászda tortáját. Úgyhogy...
1: Nagyon szépen, köszönjük.
0: Nagyon gratulálok hozzá.
1: Nagyon.
0: Hány éve vagytok házasok, és mi a hosszú házasság titka?
1: A titka az azt titok. 35 év vagyunk házasok, és előtt 5 évet jártunk. Régen mondták ezt, hogy együtt jártunk, tehát 40 éve ismerjük egymást.
0: Hogyan fogtok ma ünnepelni?
1: Múlt héten ezt letudtuk igazán, mert hamarabb hoztuk, mert ez hétfőre esett a 14-e, és akkor mink vasárnap elmentünk Mórahalomra fürdőbe, aztán egy vacsora az egyik szegedi haláscsárdába, így, és akkor a srácok azok ma jönnek be, azok is már elmondanak majd valamit biztos, és így történik.
0: Nagyon-nagyon jól hangzik, és jó ünneplést kívánok, lesz hozzá torta is ezek szerint.
1: Köszönjük.

0: szinte zavartalanul napos időnk lesz ma Szegeden, már-már nyárias meleggel. Érdemes bringára pattanni és tenni egy nagyobb kört a városban. Mondjuk nem csak ma kell elővenni a drótszamarat, hiszen kedden az autómentes napon ez még egy reggelit is érhet. Mindjárt hozom a részleteket.
1: Dani!
2: Kedzó! Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Társadalmi célú hirdetés.
5: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
0: Parkolót, streetball pályát és közösségi kertet alakítanak ki október végéig a Keresztöltés utca és a Szilléri sugárus sarkán lévő tömb belsőben Szegeden. A terület északi oldalán 14 férőhelyes parkoló és egy mozgássérült parkolóhely, a korábbi kosárlabda pálya helyén pedig egy kisebb streetball pálya kap helyet. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, a bekerített közösségi kertnek köszönhetően a zöld terület is nagyobbá válik.
6: Már nem annyira igényli a lakosság azt, hogy túl sok helyen lehessen pattogtatni a lasztit, és ezért az önkormányzat már nagyon sok helyszínen elkezdte átalakítani ezeket a belső, tulajdonképpen közösségi tereket, ahol a helyiek lényegében kikapcsolódhatnak, és hát igazítjuk hozzá változó igényekhez ezeket a helyszíneket.
0: Egy megrepett keresztmerevítő elem miatt 100 km per óráról 60-ra csökkentették a megengedett sebességet az Algyői Vasúti Tisza hídon, tudta meg a Szegeder. A korlátozás a Szeged Hódmezővásárhely Trendtrain és a Szeged Békés Csaba között közlekedő vonatokat is érinti. Ez körülbelül egy perccel növeli a menetidőt, de egyelőre nem okoz fennakadást. A MÁV azt közölte, hogy a sebességkorlátozás mellett fokozottan ellenőrzik a hidat. Azt egyelőre vizsgálják, mi okozta a keresztmerevítő repedést, és hogyan lehet azt kijavítani. Az önkormányzatok idei szolidaritási adójának egy részének elengedéséről, a megyék a korszerű közigazgatásban betöltött szerepéről és egy lehetséges békemenet megszervezéséről is beszélt a miniszterelnök országjárásának szombati pécsi állomásán. Megjegyezte, hogy országjárása során igyekszik minden település polgármesterével találkozni, függetlenül annak pártállásától, és segíteni. Magyar Péter az eseményen Mészáros Lőrincet is megszólította, arra figyelmeztette, a vállalkozót ne merészeljék akadályozni az autópályák és az azokat fenntartó gépek és emberek átvételét. És végül közös zenével érkezik Madonna és Charlie XCX, és nem is kell sokat várni rá, hiszen szeptember 24-én jelenik meg a Danceteria After Hours. Ez Madonna legutóbbi Confessions 2 című albumán szereplő Danceteria átdolgozott változata lesz. A páros már egy rövid előzetest is megosztott a dalból. Szóval körülbelül sejthető, hogy mire számíthatnak rajongói. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Szép vasárnapot kívánok, én Bisztricki Sári vagyok, és még egy órán keresztül én hozom a legjobb dalokat az ebédfőzéshez. A most következő daltól még a húslevest is ritmusosabban kevered majd, sőt, talán még a rántott hús is gyorsabban kisül. Jön Jason Derulo és az Acapulco.

0: Beleszólnál, hogy mi szóljon?
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a radio88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk.
0: Az életünk része.

Ez volt a Save My Love itt a Rádió 88 hétvégében. A vasárnap délután még nagyon hosszú. Ha szeretnél kicsit feltöltődni az újabb munkahét előtt, a Bortér utolsó napja meg annyi jó koncertet tartogat. Az Árkád Szeged színpadra délután 5 órakor Frederik Cornelius, este 7-kor a Borsodi Blues Kollektív érkezik. A BYD színpadon pedig este 8 órától Gájer Bálint muzsikál. De este 7 órától akár érdemes lehet a régi zsinagóga felé venni az irányt, ugyanis a Szahara című előadás is megtekinthető Rédei Roland rendezésében. Most pedig Sia érkezik, akinek a hangja szerintem annyira ikonikus, hogy ezer közül is felismerhető. Gondolj csak a Chandelier című számára, ami igazán erőteljes, az énekesnő hatalmasat énekel benne, énektechnikailag is egy kifejezetten nehéz dalról van szó, de ott van például a Snowman is, ami nekem mindig a szalagavatós keringőtáncokat juttatja eszembe. Végül is a 3/4-es lüktetés miatt alkalmas is a bécsi keringőkhöz. Most kicsit más jellegű dala következik, ez tehát a Gimme Love Sia-tól.

0: A Lepereg a film című dal szólt a hősöktől. Közeledünk már a hétvége legjobb részéhez, legalábbis a kedvencemhez, a vasárnapi ebédhez, ehhez pedig szegedi kedvenc zenék szólnak. Nem sokára hallhatod a norvég producer Ellen Walker és az amerikai énekesnő Eva Max közösét. A reklám után érkezik az Alone Part 2. De előtte jöhet az ismerős gitárpengetés és a reggae pop lüktetés a Maroon 5-tól. Érdekes, hogy a zenekar nevének eredete a kezdetek óta hétpecsétes titok. Álmodásuk alapján a történet túl cipi ahhoz, hogy bármikor is felvállalják. Minden esetre a dal hőbe mászó. Hamarosan teljes hosszában a van.
1: És éri elsőként az elrejtett 40 ezer forintos Árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
5: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg.

0: A Skoval javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
1: Keresse a Carglass-t Szegeden a Dorozsmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os AIVA Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
4: Ez reklám volt.

Ez volt a vasárnap délelőtt itt a Rádió 88-ban. Bisztricki Sári vagyok, és ugyan én most búcsúzom, de egy kedves kollégám, Milla, egészen 4-ig itt lesz veled a Lottika Mizuban, ahol ki fog derülni az, hogy mi újság van Szegeden és a nagyvilágban, na meg persze hozzuk továbbra is a hétvége legjobb talait. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, és szép vasárnapot! Most pedig ismét a szerelemről hallhatsz egy dalt, a szerző kedvenc témájáról Dermot Kennedy énekel neked. Érdekesség viszont, hogy a szám alapötletét Fitzgerald az Éjszelíd trónja című regénye adta. Jön most a Kiss Me, itt a 88-ban.

0: hogy mi szóljon?
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje
2: a Rádió 88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk.
0: Az életünk.

0: Ez a Lottika Mizu a Rádió 88-ban. Támogatja a Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: Kellemes napos időnk van a hét utolsó napján, érdemes több időt tölteni a szabadban Szegeden. Éjszaka a frontérzékenyeknek megfájdulhat a feje, mert egy hideg front száguld át felettünk. Csak pár fokkal lesz emiatt hűvösebb hétfőn. Most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy sikerült-e a szegedi karat és nyugdíjasoknak a rekordkísérlet.
0: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség.

0: Világcsúcsot állított fel Szegeden egy nyugdíjas karateklub. Az új szegedi sportcsarnokban 234-en mutattak be egyszerre egy negyedórás gyakorlatsort. Emellett két magyar rekordot is felállítottak, csaknem 16 ezer volt az összéletkora a résztvevőknek. Sinan Zsiga Zsolt elmondta, hogy a legjobb érzés az volt, hogy a lelátón ott voltak a karatésok unokái és családja, akik végig izgulták a kísérletet. Jövőre újabb rekord felállítására készülnek.
1: Most nagyon fontos az, hogy a dolgozik a szervezet azon, hogy a magyarországi központját áthelyezze Svájcba. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy a tervekben benne van értelemszerűen a következő évi rekordkísérlet is. Az a 2027. szeptember 11-én ugyanis Szegedváros sportcsarnokában lesz. Erre már az előzetes megállapodások és helyszínfoglalás megtörtént.
0: Egy éve hunyt el Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya. A tragikus körülmények között eltávozott alezredesre a rendőrkapitányság épülete előtt emlékeztek meg mécses gyújtással szombat este. A Hódpressz beszámolója szerint az eseményen Márki-Zay Péter polgármester emlékező beszédet, Antal Imre plébános pedig imát mondott Szabó Zsoltért. Ferenci Gábor a térség országgyűlési képviselője pedig a mécsesek mellett koszorúval is tisztelgett a posztumusz díszpolgári címmel kitüntetett rendőrkapitány emléke előtt. Szeptember 30, október 30, november 13 és december 7-e az a dátum, amikor a dízelüzemű személyautók után járó támogatás érkezik a bankszámlákra. A támogatás csak azoknak a magánszemélyeknek járhat, akik legfeljebb 110 kW-os, vagyis 150 lóerős dízel személyautót tartanak üzemben, illetve ha nincs külön üzemben tartó, akkor annak tulajdonosai. A pénz nem autónként jár, egy személy idén akkor is legfeljebb 20 000 forintot kaphat, ha több a szabályoknak megfelelő dízelautó van a nevén. És végül elmaradt Charlie Puth novemberi ausztrál és új-zélandi koncertsorozata. Arra azonban egyelőre nincs válasz, miért maradnak el a koncertek. A Billboard cikkének megjelenéséig nem közöltek indoklást, az énekes pedig nem szólalt meg nyilvánosan az ügyben, és azt sem jelentették be, hogy később pótolnák-e a fellépéseket. A jegyvásárlók e-mailben kaptak értesítést az elmaradó fellépésekről, a jegyek árát pedig automatikusan az eredeti fizetési módon visszatérítik. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Szép napot, én Milla vagyok, és ez itt a Lotika Mizu a Rádió 88-ban. Az elkövetkezendő órákban szét fogunk nézni a napfényvárosában és a nagyvilágban, hogy mik is a helyzetek. Most pedig érkezne az egyik kedvenc buli hangulatú dalom, a Coldwater, egyenesen Justin Bieber.

előbb a halott pénz énekelt nekünk arról, hogy mi a helyzet akkor, amikor feladnánk. Én pedig most arról fogok neked beszélni, hogy milyen az a vasárnapi újratervezés. Szerintem ez mindannyiunk életében jellemző, mert a vasárnap valahogy mindenki kicsit életvezetési szakértő lesz. Hirtelen eldöntjük, hogy hétfőtől korábban kelünk, többet mozgunk, rendesen eszünk, nem halogatunk, kevesebbet telefonozunk, és természetesen minden egyes nap megisszuk azt a 2 liter vizet is, legalábbis általában nekem ezek szoktak lenni, ezek az újratervezési napirendi pontok, és aztán jön a hétfő reggel, és valahogy az új ember helyett ugyanaz az ember jelenik meg, csak egy kicsit álmosabban, de egyébként tényleg érdekes, hogy miért szeretünk ennyire ilyen kis újrakezdéseket csinálni, és hát valószínűleg arra jutottam, hogy azért, mert jó érzést azt gondolni, hogy van egy pont, ahonnan újra lehet indítani mindent. És ez nem is feltétlenül kell január 1-jének lennie, hanem elég egy hétfő, elég egy szeptember, és akár egy sima kedd délután is lehetne ez. De mégis valahogy mi vasárnap döntjük el, hogy akkor hétfőtől újra kezdjük, és az a jó hírem van, hogy ez lehetséges. Nagyon sok akaraterőn múlik, de lehetséges, és mivel vasárnap van, és már még a délt is elindítottuk együtt, én azt tanácsolom neked, aki most ezt hallgatod, hogy merjünk újra kezdeni, és reggel igenis keljünk fel korábban, együnk rendesen, mozogjunk többet, és igyunk sok vizet. Ez legyen a közös fogadalmunk így a vasárnapra, most pedig érkezzen egy fantasztikus dal, az egyik kedvencem, a Cat's Eye.

0: Fantasztikus dalokkal készülünk a továbbiakban is, itt lesz velünk Azaria az introvertál dallal, megszólal a Change the Way You Kiss Me, de még Taylor Swift is beköszön az I Knew It, I Knew You El.
1: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei

0: távolabbiaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
2: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
3: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy Dél-klíma, www.délklíma.hu.
4: Precízió a fűtésben, japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza véletlenre a komfortot, válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
5: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
0: Ez reklám volt.

Ez volt az Aria és az Introvertált dal, amit bevallok töredelmesen, hogy nagyon sokat szoktam hallgatni, és azon gondolkodtam a minap, hogy miért van az filmeknél, sorozatoknál vagy zenéknél, hogy újra és újra meghallgatjuk, és újra meg tudjuk nézni. És utána olvastam, aminek következtében arra jutottam, hogy ez azért van, mert az agyunknak bizonyos helyzetekben kifejezetten kellemes ez az ismerősség. Egy olyan történet, aminek már tudjuk a végét, nem okoz akkora bizonytalanságot, viszont megadja ugyanazt az érzelmi élményt, ráadásul egy régi filmhez, sorozathoz vagy zenéhez kötődhetnek konkrét életszakaszok is. Ezért van az, hogy egy dal vagy egy film néha egyszerűen nem csak egy dal vagy egy film, hanem egy régi nyár, egy lakás, egy baráti társaság, egy első szerelem vagy egy egyetemi időszak. Ennek margójára fogjuk meghallgatni az egyik kedvenc dalomat, ami ez a dal lesz az.

0: Ez a Lottika Mizu a Rádió 88-ban. Támogatja a Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: Akár 29 fokot is mutathat a hőmérő ma délután Szegeden. Érdemes kihasználni a jó időt, egy kis kerti parti, grillezés, vagy csak egy nagyobb séta a szabadban, mind kellemesen ki tud kapcsolni. Itt a Rádió 88 hétvégében hamarosan jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy a délút STS-e Deák hogyan tudta segíteni a szegedi Deák Ferenc gimnáziumot.
0: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
0: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
0: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint K. Gergő.

0: felújított padlózaton gyakorolhatnak a Délút STS Deák játékosai, hiszen nemrégiben felújították a szegedi Deák Ferenc gimnázium tornatermét. A legfelső parketta réteg alatt több rugalmasságot segítő szerkezetet is kicseréltek, így az új padlózat a jelenlegi tervek szerint akár 30-40 évig is kiszolgálhatja a profi játékosok és a gimnáziumi tanulók igényeit egyaránt. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester hozzátette, a beruházást a Szedeák mintegy 70 millió forint TAU támogatásból valósította meg, ezért cserébe az önkormányzat az új szegedi sportcsarnok felújításába száll be.
1: Már a különböző deszkázatok nem megfelelően adták vissza a labdát, amikor ugye kosaraztak rajta, és ezért szükségessé vált a teljes padlózatnak a cseréje. Ezt egyébként számogattuk, hogy több 10 tonnányi faanyagnak a megmozgatását jelentette egyrészt ki, másrésztről be.
0: Jelentős erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy hódmezővásárhelyi fehérje feldolgozó telephez, ahol a tárolt hulladék gyulladt ki. A katasztrófavédelem azt írta, az oltási munkálatok pedig több mint fél napig tartottak. A beszámoló szerint a tűzoltás irányítója kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a megfeszített tempó mellett az állomány tagjai lehetőséget kapjanak a pihenésre. A tűzoltók egymást váltva forgásszerűen vonulhattak el néhány percre, hogy erőt gyűjtsenek a munka folytatásához. Szalmonella miatt hívták vissza az 1 kg-os kiszerelésű Von Barf Professional Lamb Mono állateledelt. Az intézkedés kizárólag az 1 kg-os kiszerelésű 2028. július 31-i fogyaszthatósági idővel rendelkező tételekre vonatkozik, nem minden azonos nevű termékre. Különösen fontos a probléma, mivel a baktérium fertőzést okozhat. Nem csak az állatokat érintheti a kockázat, a szennyezett nyers állateledel kezelésekor az ember is kapcsolatba kerülhet a baktériummal. És végül őrizetbe vettek két német férfit, mert a Louvre Múzeum Mona Lisa termében két festményt felakasztottak, ami megrongálta egy kicsit a falat. A beszámolók szerint szombat délután a két férfi ragasztószallaggal két festményt rögzített a falra abban a teremben, ahol Leonardo da Vinci Mona Lisa festménye látható. Az első festmény a két szerző egyikét ábrázolt a páncélban, a másik pedig a két férfi portréját egy nő társaságában. A rongálók azt mondták, hogy csak szórakozásból akasztották fel a festményeket. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Amerikai lányokról énekelt, és hát ezzel a dallal rögtön az első helyen nyitott a brit kislemez listán, és azóta is szépen tartja magát az élmezőnyben. Érkezik most Harry Styles és az American Girls itt a Lottika Mizuban a Rádió 88.

0: egy olyan dal szólt, amit szerintem lehetetlen úgy hallgatni, hogy ne legyen egy filmjelenet hozzá a fejedben, és hogyha már képeknél tartunk, akkor egy kicsit utazgassunk fejben, hiszen szeptemberben egyre többen választják azt, hogy nem júliusban vagy augusztusban mennek nyaralni, hanem egy kicsit később. Ezt hívják vállalható nevén shoulder seasonnek, vagyis átmeneti szezonnak, és erről már beszéltünk azonban, viszont nem változott a helyzet. És ennek van is logikája, méghozzá az, hogy jó idő, kevesebb tömeg, és bizonyos útvonalakon az árak is kedvezőbbek lehetnek, mint például a nyári csúcsidőszakban, és a friss adatok szerint a szeptemberi foglalások 57%-kal nőttek az előző évhez képest, és a szeptemberi foglalások között Spanyolország vezet 28%-kal. Utána Görögország és Olaszország is csatlakozik, de még Törökország és Bulgária is ilyen 6%-kal nőtt, szóval ezek az elmúlt héten, szeptember elejétől igen csak felkapott utazóhelyekké váltak, úgyhogy ha tervezed még kivenni a szabadságodat, ami a nyáról elmaradt, és egy kicsit utazgatni, akkor ezeket a helyeket bátran tudom ajánlani, ugyanis felmérések szerint ezek most igazán közkedvelt kis utazóhelyek, mi pedig most zenében egészen az én szülőhazámig vándorolunk, Gyergyó Szent Miklósra, ugyanis érkezik az onnan származó Bagosi Brothers Company, és az olyan ő.
1: Olyan ő, hogy megáll.

0: Robogunk is tovább a zenékkel itt a Rádió 88-ban, hamarosan érkezik Katy Perry a Watch It Burn-nel, de felcsendül majd a Call Me Maybe és Carly Rae Jepsen előadásában.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárlás

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció. Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
2: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
3: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorosmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
4: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
5: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
4: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
5: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos venni.
4: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
5: Szent Erzsébet Móralmi gyógyfürdő.
4: Hosszabbítsd meg a nyarat.
6: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Foglaljon időpontot könnyen, online, csak pár kattintással. Válassza ki a műhelyt, a megfelelő napot és időpontot. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Keresse a Carglasst Szegeden a Dorosmai út 17-19 szám alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
10: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől? Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
11: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja szeptember 26. További információk a www.opusztaszer.hu oldalon.
6: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862.000 forintért. Ne bízza a véletlenre a komfortot. Válassza a megbízható japán minőséget. Input csoport Mórahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
4: Ez reklám volt.

Hát ismét egy fantasztikus zene szólt, és nekem is van egy fantasztikus hírem, ugyanis még mindig kitölthető az online zenei tesztünk a radio88.hu per zene oldalon, és hát ez azért annyira jó dolog, mert így te is beleszólhatsz abba, hogy mik legyenek életünk zenéi. Szavazhatsz a kedvenc dalaidról, vagy amiket nem igazán hallottál még, vagy nem hallgatsz annyira, vagy nem szereted annyira. Négyféle kategóriában még értékelni is tudod őket, úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom figyelmedbe, hogy töltögesd ezeket a teszteket, és utána hallgassuk együtt a kedvenc zenéidet itt a Rádió 88-ban.

0: Ez a Lottika Mizu a Rádió 88-ban. Támogatja a Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: Egy éjszaka átvonuló hidegfront miatt pár fokkal hűvösebb lesz a hétfő Szegeden, de még így is csodás őszi időnk lesz. Hajnalban 17, napközben 22 fok valószínű. Ha azonban bringával indulnánk útnak, akkor kelleni fog egy laza pulcsi. Kedden a korai frissességet még reggelivel is felpörgethetjük, ha a Stefánia felé fordulunk.
0: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
0: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
0: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
0: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
1: Reggel 7 és 9 óra között pizzás és kakaós csigával, illetve üdítővel várják a kerékpárral közlekedőket a keddi autómentes napon a Stefánián. A Szegedi Városkép és Piac Kft. Idén is számos zöld programmal készül, továbbá a Gogol utca, Jósika utca kereszteződésében és a Szent Györgyi Albert agórában. Rácz Attila ügyvezető elmondta, a felső tagozatosok egy kerékpáros vetélkedőn vehetnek részt, ahol értékes nyereményeket is hazavihetnek a legjobb osztályok.
4: 9:30-kor és 11 órakor is lesznek ilyen zöld tematikus koncertek óvodásoknak, kisiskolásoknak, illetve újrahasznosítással kapcsolatos kézműves foglalkozásokra is sor kerül majd. Lesznek kiállítók is, rendőrség, tűzoltóság, vadaspark és más civil szervezetek, alapítványok is ki fognak települni.
1: Eredményes volt a halőri intézkedés, a megengedettnél több halat horgáztak a külföldiek az Atkai Holtágon. A horgászegyesületek Csongrád megyei szövetsége szerint a szomszédos országokból érkező pecások horgászati kultúrájában több esetben is vannak hiányosságok. Jellemzően egyes külföldi horgászok kevésbé figyelnek a vízpartok tisztaságára, vagy felületesen olvassák el a szabályokat, ami miatt számos halvédelmi szabályt figyelmen kívül hagynak. Több esetben is történtek halőri intézkedések emiatt az elmúlt időszakban. Legutóbb egy 3 fős társaságot vontak felelősségre. Bátorra itta magát egy bukott orbáni harcos, írta Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook oldalán ahhoz a videóhoz, amin az látható, hogy miközben a szekszárdi szüreti napon az egyik pultnál ételt kér, egy férfi kicsit távolabbról ráönt egy pohár bort. A miniszterelnök bejegyzése szerint a pécsi országjárása után a helyiek hívására álltak meg Szekszárdon. Az őt leöntőről még azt írta, hogy biztos nagyon zavarta, hogy mindenki jól érezte magát, és százakkal beszélgettek, fényképezgettek. Majd hozzátette, annyira nem volt bátor, hogy a szemében nézzen. És végül új kőkori csontból készült sípot találtak régészek egy észak-macedóniai régészeti lelőhelyen. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott. A régészek szerint az ilyen tárgyak rendkívül ritkák Észak-Macedónia legkorábbi régészeti korszakából. A lelőhely északi részén egyébként egy neolitikus építmény maradványaira, valamint számos használati tárgyra bukkantak. Kerámia edények, nehezékek, egy kétélű balta öntésére szolgál forma, továbbá agancsból és állati csontból készített eszközök is előkerültek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Én is csak most tudtam meg, és elmesélem neked is, hogy a Coldplay Higher Power című dalát először nem is a Földön játszották le. A dalt 2021-ben Thomas Pesquet francia astronauta hallhatta először az űrben, a nemzetközi űrállomáson. Érkezzen is hát ez a dal.

Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor szavakat vizslatunk, és a mai szavunk nem más, mint a gézengúz. Gézengúz. Ez nem egy szó, ez egy komplett személyiség. Ha azt mondanám, hogy tegnap találkoztam egy gézengúzzal, szerintem mindenki mást képzelne maga elé. Én például valami olyasmit, ami éjszaka előjön a pincéből és megeszi a szobanövényeket. De a gézengúz az egy eleven csintalan rossz csont ember, alapvetően gyerekekre szokták ezt mondani, de szerintem ebből a megtisztelő kategóriából azért a felnőtteket se hagyjuk ki, mert szerintem mindenkinek van legalább egy olyan ember a környezetében, egy barát, aki azt mondja, hogy nyugi, semmi hülyeséget nem fogunk csinálni, aztán megette a fene. De szerintem azért olyan szerethető ez a szó, mert nem igazán lehet haragudni arra, aki csinál valamit, és utána azt mondjuk, hogy te kis gézengúz. Ugye? Tehát ez nem feltétlenül rossz ember, csak túl sok benne az ötlet, és túl kevés a józan döntés. Úgyhogy figyeld a környezeted, és hogyha van olyan személy az életedben, aki túl sok hülyeséget csinál, akkor mondhatod rá mostantól bátran, hogy te kis gézengúz. Most pedig menjünk is tovább az egyik kedvenc dalommal.

0: kedvenc dalaim gyűjtve egy csokorba következnek most az I Had Some Help, a Keep Your Head Up és a Can't Get You Out of My Head itt a Rádió 88-ban.
1: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a Nagy Szegedi Árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
2: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
1: És érj elsőként az elrejtett 40 000 forintos Árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át több mint 1 millió
2: forint értékű nyereményekért.
1: Részletek a radio88.hu-n.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 3 a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempó taxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempó taxi, vele megyek.
4: És kocintani ki fog? Bortér. Minden korty megér egy misét.
5: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent fogászat. Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
6: Az idő múlik, az érték örök. 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
7: Precízió a fűtésben. Japán csúcs technológia az otthonában. A 14 kW-os Aiwa Split hőszivattyúk most verhetetlen áron érhetők el az Input csoportnál. Mindössze nettó 862 000 forintért. Ne bízza véletlenre a komfortot. Válassza

0: a megbízható japán minőséget. Input csoport Morahalom, Kissori út 2-4. Részletek a www.inputcsoport.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.

Kipjön Herap után szerintem most tényleg érdemes egy kicsit felkapni a fejünket, mert hogyha szereted a játékokat, akkor a jövő héten még nagyon is van miért figyelned a Rádió 88-ra. A nagy szegedi árkád kincskeresés ugyanis még nem ért véget, holnaptól egészen szerdáig folytatódik majd. Napig kétszer adunk nyomokat itt a Rádió 88-ban és a social felületeinken. Neked pedig csak annyi a dolgot, hogy kitaláld, hogy hová rejtettük azt a kincset, és megtaláld. Nagyon jó játék, érdemes játszani, most pedig jöjjön valami olyan, amit biztosan nem kell megkeresni, mert mi már megtaláltuk helyetted, ez pedig a Follow the Flow-nak az egyik legjobb zenéje, és ez pedig a Valahányszor.

0: Optikamizu a Rádió 88-ban. Támogatja a Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: Túlnyomóan napos őszi idővel indul a hét Szegeden. A reggeli órákban még kelleni fog a pulóver, mert csak 17 fok valószínű. Napközben már 22 várható. Most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy mi készül a Keresztöltés utcai és a Szilléri sugárút sarkán lévő tömb belsőben.
2: Dani!
3: Kedzó! Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
0: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
0: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
1: Parkolót, streetball pályát és közösségi kertet alakítanak ki október végéig a Keresztöltés utca és a Szilléri sugárút sarkán lévő tömb belsőben Szegeden. A terület északi oldalán 14 férőhelyes parkoló és egy mozgássérült parkolóhely, a korábbi kosárlabda pálya helyén pedig egy kisebb streetball pálya kap helyet. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, a bekerített közösségi kertnek köszönhetően a zöld terület is nagyobbá válik.
5: Már nem annyira igényli a lakosság azt, hogy túl sok helyen lehessen pattogtatni a lasztit, és ezért az önkormányzat már nagyon sok helyszínen elkezdte átalakítani ezeket a belső, tulajdonképpen közösségi tereket, ahol a helyiek lényegében kikapcsolódhatnak, és hát igazítjuk hozzá a változó igényekhez ezeket a helyszíneket.
1: Újabb kereklátogató számhoz közelít a Drága barátom Picasso című kiállítás Szegeden. A Móra Ferenc Múzeumban várhatóan hétfőn délelőtt fog megérkezni a 20 000. Látogató, akit Picasso ajándékcsomaggal köszöntenek majd. A tárlat az idei múzeumok éjszakáján június 20-án nyitotta meg kapuit, Pablo Picasso világhírű művész grafikái, kerámiái állnak a középpontban. A kiállítás különlegessége, hogy a legendás alkotó munkáit olyan magyar képzőművészek és grafikusok műveivel együtt mutatják be, akik hatottak Picasso-ra, vagy akár személyes kapcsolatban is álltak vele. Szeptember 30, október 30, november 13 és december 7-e az a dátum, amikor a dízelüzemű személyautók után járó támogatás érkezik a bankszámlákra. A támogatás csak azoknak a magánszemélyeknek járhat, akik legfeljebb 110 kW-os, vagyis 150 lóerős dízel személyautót tartanak üzemben, illetve ha nincs külön üzemben tartó, akkor annak tulajdonosai. A pénz nem autónként jár, egy személy idén akkor is legfeljebb 20 000 forintot kaphat, ha több a szabályoknak megfelelő dízelautóban a nevén. És végül évtizedeken át kivadult házi macskának hitték a helyiek, végül kiderült, hogy felfedeztek egy új macskafajt Bolíviában. A fogságba ejtett egyedek genomjainak elemzése egyértelműen bizonyította, hogy a helyiek által Tilcayo néven emlegetett ragadozók önálló vadmacskafajt képviselnek. Ez azért is szenzációs, mert a macskafélék rendszertani családja legutóbb 100 évvel ezelőtt bővült az 1923-ban felfedezett és jegyzékbe vett uruguayi pampa macska azonosítása. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A most következő dal 2012-ben érkezett, és a brit slágerlistán egészen az első helyig jutott. Will.i.am és Britney Spears együtt elég erős párosnak bizonyult, így hát most jöjjön tőlük a Scream and Shout itt a Lottika Mizu.

0: kedvenc híreim a nagyvilágból talán azok, amik pozitívak, feltöltőek, empatikusak, mert jó tudni, hogy a világban nem csak annak van híre, amikor nem csak az történik, amin fel tudjuk húzni magunkat, és hát itt az egyik legszebb dolog a hétből számomra, hiszen az amerikai focista Jalen, a Philadelphia Eagles irányítója ezen a héten 600 000 dollárt, vagyis ilyen nagyjából 200 millió forintot ajánlott fel egy philadelphiai középiskolának, hogy légkondicionálják az iskola hatalmas auláját. És nem azért, mert ez valami luxus projekt lenne, az épületben több mint 1000 diák és tanár használja ezt a helyet, és korábban egyszerűen elviselhetetlenül meleg volt, és ez a sztori azért is érdekes, mert pár éve látott az ifjú ember egy riportot arról, hogy Philadelphiában iskolákban marad el tanítás a hőség miatt, és azóta több intézménynek is próbált segíteni, most pedig azt mondta, hogy szeretné, hogyha egyszer nullára csökkenne azoknak az iskoláknak a száma, ahol nincs megfelelő légkondicionálás. Szóval igazán megmelengette a szívemet ez a hír a héten, és azt hiszem, hogy ennek margójára tudom azt mondani, hogy a tanítás, amit mi ebből megtanulhatunk, hogy adni jó dolog, segíteni jó dolog, és legyünk mindig empatikusak. A most következő dallal pedig meg is kérdezném, hogy hol vagy most? A Where Are You Now következik a Lost Frequencies-től.
1: Five days on the

0: Dani.
1: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
1: Hát nem hiányoztam.
0: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívül belül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
6: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit Worldben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
7: Ha vadétel, akkor Stüssi Vadász, ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüssi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
8: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
9: Csempeház 2024. Új termékekkel várunk. Spanyol, olasz és lengyel burkolatokkal, csaptelepekkel, fürdőszobai bútorokkal, kabinokkal. Kérésre akár látványtervet is készítünk. Veszed alapot? Csempeház 2024. Álomból valóság. Makai út 216.
10: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
11: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
12: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
13: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
14: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket,

0: önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setup Kft.
1: Azt beszélik a városban, hogy a Domex teljesen padlón van. Nyugi! Csak a padló árak. Most egyes közép- és padlószőnyegekre akár 40%, az akciós laminált padlókra pedig 30% kedvezményt kapsz. Ne várj heteket a szállításra. Óriási választék vár azonnal, készletről. Padlót fogtál, mi? Keresd az akciókat a Domexban, a Domexben. Szeged, Bakai Nándor utca 29.
2: Szeptember 27-én 17. pacalpárba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacalfőzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiját!
1: Ez reklám volt.

0: Rádió 88, az életünk része.
1: Látom, hogy megismersz, látom, hogy ennyire nem csalódtál nagyon soha senkiben. Üljünk le, beszéljünk, szerinted kár, szerinted nem is így.

Így szól Jude Law-tól a spanom, én pedig Milla voltam, és hát lassan-lassan elengedlek téged. Köszönöm, hogy ezen a vasárnap délutánon is velem tartottál, de a Rádió 88-nál nincs megállás, úgyhogy maradj, mert mindjárt érkezik a Még belefér Mikos Ákossal, este pedig jön a Klub 88, szóval hogyha azt gondoltad, hogy ezzel vége a vasárnapi programnak, hát nagyon nem. Én pedig egy igazán nagyon jó zenével fogok most búcsúzni, amit én is nagyon szeretek, ez pedig a Problem Ariana Grande-től.

0: Még egy kis napfény, még több wow zene.
1: Wow. Még belefér a Rádió 88-ban.
2: Egy átvonuló hidegfront miatt pár fokkal hűvösebb lesz a hétkezdés, de napközben így is 22 fok valószínű. Hamarosan érkeznek a hírek, ahol egy új szegedi világcsúcsról is szó lesz majd.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: Három szegedi sztori, egy kamu. Talált ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő k

0: Világcsúcsot állított fel Szegeden egy nyugdíjas karateklub. Az új szegedi sportcsarnokban 234-en mutattak be egyszerre egy negyedórás gyakorlatsort. Emellett két magyar rekordot is felállítottak, csaknem 16 ezer volt az összéletkora a résztvevőknek. Sinon Zsigos Zsolt elmondta, hogy a legjobb érzés az volt, hogy a lelátón ott voltak a karatésok unokái és családja, akik végig izgulták a kísérletet. Jövőre újabb rekord felállítására készülnek.
1: Most nagyon fontos az, hogy dolgozik a szervezet azon, hogy a magyarországi központját áthelyezze Svájcba. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy a tervekben benne van értelemszerűen a következő évi rekordkísérlet is. Az 2027. szeptember 11-én ugyanis Szegedváros sportcsarnokában lesz. Erre már az előzetes megállapodások és helyszín foglalás megtörtént.
0: Az asszály miatt repett meg több gyálaréték, Lébersberg telepi és Tompa-szigeti családi házfala az elmúlt időszakban. A terület agyagos, löszös földje a vízhiány miatt sokkal könnyebben mozgatja meg a házakat. A Szeged Televízió riportja szerint a helyiek teljesen el vannak keseredve, hiszen ebben az esetben még a biztosító sem fizeti meg a kárukat. Jelenleg statikus véleményére várnak, abban bíznak, hogy van megoldás a problémájukra. Szalmonella miatt hívták vissza az 1 kg-os kiszerelésű Von Barf Professional Lamb Mono állateledelt. Az intézkedés kizárólag az 1 kg-os kiszerelésű 2028. július 31-i fogyaszthatósági idővel rendelkező tételekre vonatkozik, nem minden azonos nevű termékre. Különösen fontos a probléma, mivel a baktérium fertőzést okozhat. Nem csak az állatokat érintheti a kockázat, a szennyezett nyers állateledel kezelésekor az ember is kapcsolatba kerülhet a baktériummal. És végül közös zenével érkezik Madonna és Charlie XCX, és nem is kell sokat várni rá, hiszen szeptember 24-én jelenik meg a Danceteria After Hours. Ez Madonna legutóbbi Confessions 2 című albumán szereplő Danceteria átdolgozott változata lesz. A páros már egy rövid előzetest is megosztott a dalból. Szóval körülbelül sejthető, hogy mire számíthatnak rajongói. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nem a levegőbe beszélek akkor, amikor azt mondom, hogy a még beleférbe, amely most kezdődik, lesz időd beszívni, bentartani és kiereszteni mind az információt, mind a levegőt. A Save Me Tonight-tal kezdünk. Beszív, kifúj.

Volt már macskád, és mondjuk 100 másik szomszéddal közösen. Hello Szeged, ez a Rádió 88, benne pedig a Még Belefér, ami egy kicsit előre tekintős műsor, bár azért hozzáteszem, hogy létösszegző is, mert pont most a héten egyre komolyabb fejtörést okoz nekem is a szomszédaimnak, hogy mit kezdjünk azzal a fekete macskával, amely már a tavaly telet ugyan kint töltötte, de nagyon lelkiismeretesen egy olyan 44-en etetik, jobb dolga van, mint nekem, vagy nekünk. Nyilván a környék kóbor macskájáról van szó, és én állítom, hogy egy másik imposztor fekete macska is feltűnt, és szerintem ez másnak nem tűnik fel. Bár hozzáteszem, új macskák feltűnése nem egyedi a világban. Most például egy új macskafajt fedeztek fel Bolíviában. Ez a bolíviai macska valószínűleg a természetben simán eléldegél, de a mi cirmosunk is itt a lakótelepen. Azt kell mondjam, hogy egész jól megáll a lábán. És te etettél már valaha a környékbeli kóbor kutyát, sündisznót, egeret, vagy egy ilyen macskát. Van környékbeli, aki kis házikót is készített neki, hogy jobban álomba ringathassa magát. Van olyan szomszédom, aki szerintem álomba is énekelni őt, akár Ellen Walkerrel közösen. A Sing Me to Sleep érkezik már is itt a 88-ban.

0: Képzeld el a legdidergősebb esküvői élményedet, vagy egy olyat, ahol tönkretette az időjárás magát a ceremóniát. Én nemrég vettem részt egy ilyenen, és azt hiszem, oda akár be is lehetett volna játszani ezt dalt, oda illett volna a Stop Wedding szólt estől, itt a 88-ban, a Még Beleférben. És nem csak az esküvői szezon ér véget hamarosan az időjárás miatt, hanem a szabadtéri rendezvények időszaka is. Éppen ezért kell felülértékelni a még ma bekövetkező borteret, és egy utolsót kocintani mind a nyár búcsúztatására, mind Szeged szépségeire, amelyet az ősz is tarkíthat. Ó, mi csodás költői gondolat volt ez! Veregetem meg a saját vállam, de ez a veregetést inkább átcsoportosítom a zenei szerkesztőre. A Take You Dancing szól nem sokára, itt a 88-ban Jason Derulo-val, és öltöz fel kérlek nagyon, mert azért didergős lesz a ma este is a bortéren.
1: Napközben dolgozol. Mi?

0: fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
1: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
2: Bortér. Minden korty megér egy misét.
3: Fáj a nyakad, a vállad, a hátad vagy a térded? Ne hagyd, hogy a fájdalom határozza meg a mindennapjaidat. A Mozgás Klinika gyógytorna és manuálterápiás kezelésekkel vár már Szegeden is. Személyre szabott állapotfelmérés, manuálterápia, gyógytorna az ország legnagyobb gyógytorna hálózatának tapasztalatával, ahol már egészségkártyával is fizethetsz. Bejelentkezés a mozgásklinika.hu oldalon, vagy a József Attila Sugár út 108 szám alatt. Mozgás Klinika. A te fájdalmad a mi dolgunk.
4: Szeptember 27-én 17. pacal párba és vásár tápén a Diófa vendéglőben. Füles pacal, velős gombás pacal, pacal soft banfőt kakastaré. Idén is igazi különlegességeket kóstolhatnak a kilátogatók. A Diófa vendéglő 6, a Fasor vendéglő 4, még a pacal főzés koronázatlan királya Ásós Géza kétfajta pacallal készül erre a napra. A helyszínen 11 órától várjuk a vendégeinket. 7 órától főzőverseny, eredményhirdetés és 15 órakor. Ne hagyd ki az év legnagyobb pacalpartiát!
5: A suli elkezdődött. Akkor ennyi volt a nyár.
6: Ugyan már, Mórahalmon szeptemberben is mehet a csobbanás.
5: Ráadásul egy diákjeggyel ketten jöhetünk.
6: A családoknak pedig az első 500 családi jegy mellé 2000 forintos wellness kupon jár.
5: Akkor a nyarat még nem engedjük el.
6: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő.
5: Hosszabbítsd meg a nyarat.
7: Pörgés, élmények, menő szakmák és sztárfellépők várnak szeptember 26-án a 6. szakmafesztiválon a szegedi Dugonics téren. A pályaorientációs rendezvényen robotika, interaktív bemutatók, családi programok, táncház, játékok és rengeteg izgalmas program vár minden korosztályra. Várunk reggel 9 órától délután 15 óráig. Ismerd meg a szakmák világát a Szegedi Szakképzési Centrum 10 iskolájának közreműködésével. A színpadon Bennisso X Happy. Próbáld ki magad a különböző területeken, szerez új élményeket és fedezd fel, milyen lehetőségek várnak rád a jövőben. 6. szakmafesztivál, ahol a te jövőd is elkezdődhet.
8: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
9: Szeptember 26-án vár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A borszűrő Szent Mihály és iparosok napján. Próbáld ki a szőlőpréselést, kóstolj friss mustot, bújj régi korok viseletébe és élvezd a mesterségek bemutatóit, gyermekprogramokat, játszóházat és táncházat. Borszűrő Szent Mihály és iparosok napja. Szeptember 26. További információk a www.opusztaszer.hu oldalon.
5: Ez reklám volt.

Mikor volt utoljára olyan veled, hogy sétálgattál Szegeden, és valami nagyon meglepett? Mondjuk az általános meglepettségen túl. Ez volt az Idegen Diaz Mentátor itt a Rádió 88-ban. Ez még belefér, ez a műsor neve. Jövő hétre pedig nagyon ajánlom, hogy férjen bele nekünk, hogy egy kicsit tévedjünk el a Károly utca felé. Te is, meg hát jó lenne, hogyha mondjuk én is megtenném, mert eddig csak képen láttam, hogy hogy felújították azt az új kis terecskét. Ugye eddig egy betonteknő volt ott a városháza mögött a Károly utcánál. Használt ruha volt mi egymás, így már talán megvagy. Most pedig egy gyönyörű zöld oázis keletkezett ott. Kicsit a hőtérképet is javítandó, de leginkább a szemünket felvidítandó. És a jó Isten kegyelmezzen annak, aki ezt összeszemetelné, még Shawn Mendes sem adhat neki irgalmat. Csak most, itt a 88-ban a Mercy érkezik már is, amíg beleférben.

0: Még egy kis napfény, még több wow zene.
1: Wow. Még belefér a Rádió 88-ban.
2: Napos őszi idővel indul a hét Szegeden, a hajnali 17 fok után 22-t mérhetünk délután. Hamarosan jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy a délút STS-e Deák hogyan tudta segíteni a szegedi Deák Ferenc gimnáziumot.
0: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
2: Felújított padlózaton gyakorolhatnak a délút STS-e Deák játékosai, hiszen nemrégiben felújították a szegedi Deák Ferenc gimnázium tornatermét. A legfelső parketta réteg alatt több rugalmasságot segítő szerkezetet is kicseréltek, így az új padlózat a jelenlegi tervek szerint akár 30-40 évig is kiszolgálhatja a profi játékosok és a gimnáziumi tanulók igényeit egyaránt. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester hozzátette, a beruházást a Szedeák mintegy 70 millió forint TAO támogatásból valósította meg, ezért cserébe az önkormányzat az új szegedi sportcsarnok felújításába száll be.
5: Már a különböző deszkázatok nem megfelelően adták vissza a labdát, amikor ugye kosaraztak rajta, és ezért szükségessé vált a teljes padlózatnak a cseréje. Ezt egyébként számogattuk, hogy több 10 tonnányi faanyagnak a megmozgatását jelentette egyrészt ki, másrésztről be.
2: Egy megrepett keresztmerevítő elem miatt 100 km per óráról 60-ra csökkentették a megengedett sebességet az Algyői Vasúti Tiszahídon, tudta meg a Szegeder. A korlátozás a Szeged Hódmezővásárhely Trendtrént és a Szeged Békés Csaba között közlekedő vonatokat is érinti. Ez körülbelül egy perccel növeli a menetidőt, de egyelőre nem okoz fennakadást. A MÁV azt közölte, hogy a sebességkorlátozás mellett fokozottan ellenőrzik a hidat. Azt egyelőre vizsgálják, mi okozta a keresztmerevítő repedést, és hogyan lehet azt kijavítani. Az önkormányzatok idei szolidaritási adójának egy részének elengedéséről, a megyék a korszerű közigazgatásban betöltött szerepéről és egy lehetséges békemenet megszervezéséről is beszélt a miniszterelnök országjárásának szombati pécsi állomásán. Megjegyezte, hogy országjárása során igyekszik minden település polgármesterével találkozni, függetlenül annak pártállásától, és segíteni. Magyar Péter az eseményen Mészáros Lőrincet is megszólította, arra figyelmeztette, a vállalkozót nem erészeljék akadályozni az autó pályák és az azokat fenntartó gépek és emberek átvételét. És végül őrizetbe vettek két német férfit, mert a Louvre Múzeum Mona Lisa termében két festményt felakasztottak, ami megrongálta egy kicsit a falat. A beszámolók szerint szombat délután a két férfi ragasztószallaggal két festményt rögzített a falra abban a teremben, ahol Leonardo da Vinci Mona Lisa festménye látható. Az első festmény a két szerző egyikét ábrázolt a páncélban, a másik pedig a két férfi portréját egy nő társaságában. A rongálók azt mondták, hogy csak szórakozásból akasztották fel a festményeket. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Éppen pakolod ki az őszi és téli ruhákat, akkor mondjuk lehet a Mojlepke megidézése nem a legjobb pillanat, de órakezdésnek talán a legjobb dal lesz ez. A Mobtól Flame érkezik a Swedish House Mafiától, mint a 88-ban.

Szeged mennyire Amsterdam? Mondjuk ezt kérdeztem magamtól legutóbb, amikor körbenéztem, hogy hál' Istennek mennyien tekerünk és biciklizünk itt Szegeden. Hello, ez a Rádió 88, benne pedig a Még Belefér, amelyben egy kicsit előre is tekintünk mindig a jövő hétre, és azért jó kérdés, hogy te mondjuk unottan, lelkesedve, vidáman, vagy csak olyan hétköznapi módon szállsz fel a biciklire és tekersz a városban egy kört, sikerül-e körbenézned, vagy megünnepelned azt, hogy egyébként milyen szuper kerékpározni, már amennyiben tényleg így éled meg, hogy szuper, ebben csak reménykedem. A jövő héten egyébként még bátorítani is arra, hogy kipróbáljuk ezt az élményt Szegeden, mert hogy szeptember 22-én autómentes nap lesz, ez egyébként kedd, és még bringás reggelivel is várnak minket a Stefánián, miközben épp a suliba, vagy mondjuk a munkába hajtanál, reggel 7 és 9 óra között. A helyszíne a Gogol utca és a Jósika utca és a körút közötti lezárt szakasz lesz, valamint a Szent Györgyi Albert Agúra udvara, oda is be lehet térni, mert hogy ott koncertek lesznek, 9:30-tól és 11 órától zöld koncerteket fognak játszani. Ez nem regit jelent, és az összes kísérő dolgát, hanem gyermekkoncerteket, földmegmentős és környezetvédős tematikával. És ilyen bringás reggelén azért mi is felszoktunk tűnni a 88-al, ünnepeljük a szegedi kerékpározást, és az elmúlt években volt már olyan, hogy kitelepülés közepette. Bizony még egy jó szerelést, szervizelést is végre lehetett hajtani. Azt a kerékpáros jól le tudta ellenőrizni, hogy nem ereszte a biciklije. Na mennyire jól ide passzol most a nem ereszt? A Blaha Louisianától, itt a 88-ban.

0: Szerint Katy Perry a hosszan szundizók táborába tartozik, a Wide Awake, a széles körű felébredés szólt itt a Rádió 88-ban. Ha meg már ébredés, remélem te is elcsíptad Gedzóval meg a Danival az őrült ébredésben az új játékukat, és hát játékból azért sohasem elég, nem csak náluk emlegetem, például délelőtt és délután, jövő héten még a nagy szegedi árkád kincskeresésben is részt vehetünk, ahol Szegeden elduktunk meg annyi ajándékkártyát, innen jelentkezünk be, és kincsvadászatra hívunk téged is. 24-től, azaz jövő héttől már az Árkád hangvadászat indul, ahol akár 15 ezer forintot is nyerhetsz minden egyes játékkal. Részletek a radio88.hu-n, nálunk pedig nem sokára a Back Home érkezik majd Fritz Kalkbrennertől. Itt a Még Beleférben.
1: Erre nagyon bulisztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenét.

0: Gyaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
2: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
3: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
4: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
5: Ez reklám volt.

Biztos neked is volt olyan tinikorodban, sorozatból, amelyet minden áldott héten, mondjuk leginkább hétvégén délelőttönként vártál, hogy leülhess elé megnézni. Na nekem ilyesmi volt egyébként az S Club 7 saját sorozata, mert hogy a brit énekeseknek volt egy ilyen kis folytatólagos kalandjuk, valamilyen karibi történet, nem is emlékszem nagyon, de hát gyönyörű emberek voltak, tinikoromban pedig ezt szerettem nézni. Szóval ennek örömére, vagy lehet, hogy éppen ennek ellenére hallgattuk meg a Don't Stop Movin' itt a 88-ban. Amúgy, amit nagyon várok, már jövő hétre is. Itt a Még Beleférben ilyeneket is szoktunk nézegetni, mert például jövő héten kezdődik a St. Gellért Nemzetközi Zenei Fesztivál, és én a legnagyobb örömmel szeretek egyébként mind klasszikus zenét, vagy akár jelen esetben olyan szakrális élménnyel egybekötött komoly zenét ajánlani, amit most a Szegedi Dumban élhetünk meg, ugyanis szeptember 22-től ingyenes koncerteken vehetünk részt, amelynek a műsorán olyan nagy nevek lesznek majd droppolva, hogyha használhatom ezt a komoly szót, headlinerként, mint Mozart, Beethoven és Vivaldi. Én amúgy nagyon tudlak hívni, hogyha egy kicsit másszerű élményt szeretnél tapasztalni, és ebben persze nem kell feltétlenül minden tovább gondolni, csak egy ilyen új impulzust, akkor mondjuk érdemes beülni a Dómba. Most szeptember 22-től egészen szeptember 30-ig a St. Gellért Nemzetközi Zenei Fesztiválra, mert azért jó belegondolni, hogy ilyenek történnek Szegeden. És hogyha újra születhetnék, én például lehet, hogy lennék komoly zenész, vagy csak foglalkoznék zenével. Nem tudom, ha te újra születnél, akkor mi az, amivel biztos, hogy többet foglalkoznál, de ezzel a kérdéssel azért foglalkozott Liza, Doja Cat és Ray is, mert hogy a Born Again érkezik most, már is itt a 88-ban, Szeged kedvencei között. If you-

0: egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: egy kis napfény, még több wow zene.
1: Wow. Még belefér a Rádió 88-ban.
2: Egy éjszaka átvonuló hidegfront miatt pár fokkal hűvösebb lesz a hétfő Szegeden, de még így is csodás őszi időnk lesz. Hajnalban 17, napközben 22 fok valószínű. Ha azonban bringával indulnánk útnak, akkor kelleni fog egy laza pulcsi. Kedden a korai frissességet még reggelivel is felpörgethetjük, ha a Stefánia felé fordulunk.
0: Ismered Szeged minden szegletét, de tényleg minden négyzetcentiméterét? Indul a nagy szegedi árkád kincskeresés a Rádió 88-ban.
1: Hallgasd a nyomokat a Rádió 88-ban, szeptember 14-től minden hétköznap.
0: És érj elsőként az elrejtett 40 ezer forintos árkád vásárlási utalványhoz. Árkád 15. születésnap a Rádió 88-ban 3 héten át
1: több mint 1 millió forint értékű nyereményekért.
0: Részletek a Radio 88.hu.

0: Reggel 7 és 9 óra között pizzás és kakaós csigával, illetve üdítővel várják a kerékpárral közlekedőket a keddi autómentes napon a Stefánián. A Szegedi Városkép és Piac Kft. Idén is számos zöld programmal készül, továbbá a Gogol utca, Jósika utca kereszteződésében és a Szent György Albert agórában. Rácz Attila ügyvezető elmondta, a felső tagozatosok egy kerékpáros vetélkedőn vehetnek részt, ahol értékes nyereményeket is hazavihetnek a legjobb osztályok.
1: 9:30-kor és 11 órakor is lesznek ilyen zöld tematikus koncertek óvodásoknak, kisiskolásoknak, illetve újrahasznosítással kapcsolatos kézműves foglalkozásokra is sor kerül majd. Lesznek kiállítók is, rendőrség, tűzoltóság, vadaspark és más civil szervezetek, alapítványok is ki fognak települni.
0: Egy éve hunyt el Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya. A tragikus körülmények között eltávozott alezredesre a rendőrkapitányság épülete előtt emlékeztek meg mécses gyújtással szombat este. A Hódpressz beszámolója szerint az eseményen Márki-Zay Péter polgármester emlékező beszédet, Antal Imre plébános pedig imát mondott Szabó Zsoltért. Ferenci Gábor, a térség országgyűlési képviselője pedig a mécsesek mellett koszorúval is tisztelgett a posztomusz díszpolgári címmel kitüntetett rendőrkapitány emléke előtt. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól. A 100.000 forintos támogatás második 50.000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig juttatják el a 400.000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatóak termékek. Az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékokra is fordítható a támogatás 2027. március 15-ig. És végül új kőkori csontból készült sípot találtak régészek egy észak-macedóniai régészeti lelőhelyen. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott. A régészek szerint az ilyen tárgyak rendkívül ritkák Észak-Macedónia legkorábbi régészeti korszakából. A lelőhely északi részén egyébként egy neolitikus építmény maradványaira, valamint számos használati tárgyra bukkantak. Kerámia edények, nehezékek, egy kétélű balta öntésére szolgál forma, továbbá agancsból és állati csontból készített eszközök is előkerültek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Őszintén, James Blunt hangja akár idegesíthetne is minket, téged is, engem is, de ehhez képest meg tök szerethető a figura, a története, de leginkább a zené is. Ebből hallgatunk meg most egyet órakezdésként, itt a 88-ban.

Ha most belépnék az otthonodba, biztos vagyok benne, hogy az első dolog, amit megnéznék, mondjuk valószínűleg a könyves polcod lenne, és aztán a falad, hogy milyen festmény van kint. Ez nem ilyen kultúr sznopság, csak mostában ez nagyon érdekel. Éppen ezért érdekel, hogy mondjuk lóg-e valamilyen jó kis hamisítvány, vagy inkább azt mondom másolat a faladon. Hello Szeged, ez a Rádió 88, benne pedig a Még belefér. Gyorsan egy előjövés, gyerekkorunkban egész évben a Szinyei Merse Pál, talán Piknik, vagy valami esmi nevű festményét néztem, amit hát szerettem volna azt képzelni, hogy igazi. Persze köze nem volt hozzá, és hát erre akár hamarabb is rájöhettem volna, hogyha olyan eseményen részt tudok venni, mint ami most a héten lesz itt Szegeden. Szeptember 23-án ugyanis a Kis Kunst Galériában, ez a Takaréktár utcában található, hát egyfajta krimi élményt kínálnak nekünk, mert hogy műkincs hamisítókról lesz majd szó, a világ legismertebb műkincs hamisítóiról. Bár, hogyha nagyon eredetiek szeretnénk lenni, akkor egy másik szegedi programot is szívesen ajánlok a hétre, mert hogy ugyanezen a nap és sajnos pont átfedésben a Grand Café Szegedben improvizatív közösségi rajzos foglalkozás lesz, ahol karikatúra készítést lehet tanulni. Egyébként a belépés ingyenes, de nagyjából 15 főre korlátozott. És hát karikírozásban egyébként szerintem dalszövegeiben a Honey Beast is igencsak az élen jár. Nagyon szeretem az elmés megoldásaikat. Ebben a dalban is lehet, hogy felfedezhetünk egyet-kettőt. Gyere, hallgass meg! Már is szól a Bárcsak lennék, Dániel Fitől és a Honey Beast-től, mint a Rádió 88-ban. Szét

0: Ez a dal még inkább nyár volt itt a Rádió 88-ban, ehhez képest meg már az ősz közeleg, amikor pliddel bebújva te is, ja és akkor itt válasszunk. Te is mondjuk olvasnál egy jó krimit, vagy te is néznél inkább mondjuk egy jó krimit? Ha nem is azt mondom, hogy összevonható, de élményben talán ugyanaz kínálja nekünk jövő héten a belvárosi moziban kezdődő 13. Skandináv Filmfesztivál, ahol nyilván lesznek skandináv krimik is, csak pléd nem lesz, ha csak nem viszel magaddal. És hát a kínálatot nézve azért egész hívogató hangulatú filmcímek vannak, úgy mint például a Fjord, na, nyilván skandináv, az Erőd, Férfiak és csirkék, és a Még egy kört mindenkinek, ami nem is annyira krimi, mint inkább Mads Mikkelsen film, ami jó. Mint ahogy a nem sokára következő dal is, a Drive Safe-et hallgatjuk meg, Miles Smith-től és Niall Horan-től, itt a 88-ban.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.

kapard össze az emlékeidet, és mondd meg, hogy melyik volt az az utolsó dal, amiben egy buliban mondjuk megmozdultál. Hello Szeged, ez a Rádió 88, és lehet találgatni, hogy mondjuk a most következő Klub 88-ban vajon milyen ilyen kezdő dalt szed majd elő PG, bár mondjuk most vasárnap este nem feltétlenül a buli a hangulat, el tudom képzelni, hogy mondjuk a munkádhoz jól jön majd egy ilyen ütemes műsor. És azt kell mondjam, hogy egyébként DJ PG vonatkozásában én már voltam buliában Nyíregyházán, és pont a most következő dalt szerintem játszotta már ahhoz, hogy hát ha nem is táncolni kezdjek, de legalább a vállam egy kicsit megmozduljon, vagy mit tudom, bólogassak rá egyet így a pultnál. Kezdődik tehát a Klub 88. Neked szól, hogyha még kell egy kis energia így a vasárnap estéhez, mondjuk például ruhahajtogatáshoz, ami szerintem egy tökéletes vasárnapi program, ez pedig tökéletes ez a műsor. Bütte Zsolt hozza el Szeged kedvenc DJ-t, így például DJ PG-t is, aki már előre elküldte ezt a kedvenc megmozdító dalát, a Let Me Blow Your Mind-ot Eve-től és Gwen Stefani-tól a te tökéletes ruhahajtogatós vasárnap estéthez, vagy remélem bármely más jobb programothoz. Jövő héten találkozunk majd a Még Beleférrel, addig pedig csodás közös életet itt Szeged.

0: Az este itt kezdődik. Mit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Ciao, ciao, hello, hello, bonjour, és minden egyéb köszönés jár neked, hogyha itt vagy így vasárnap este. Indul a Klub 88, Szeged legnagyobb klubja, én Büta Zsolt vagyok, 9 óráig DJ PG mixeit hallhatod, a hírek és az időjárás jelentés után már jönnek is Szeged kedvenc zenéi.
2: Túlnyomóan napos őszi idővel indul a hét Szegeden. A reggeli órákban még kelleni fog a pulóver, mert csak 17 fok valószínű. Napközben már 22 várható. Most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy mi készül a Keresztöltés utcai és a Szilléri sugárút sarkán lévő tömbbelsőben.
3: Napközben dolgozol? Mi is?
4: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
0: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
3: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
4: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
4: Támogatja az Input csoport.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
5: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
2: Parkolót, streetball pályát és közösségi kertet alakítanak ki október végéig a Keresztöltés utca és a Szilléri sugárút sarkán lévő tömbbelsőben Szegeden. A terület északi oldalán 14 férőhelyes parkoló és egy mozgássérült parkolóhely, a korábbi kosárlabda pálya helyén pedig egy kisebb streetball pálya kap helyet. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hozzátette, a bekerített közösségi kertnek köszönhetően a zöld terület is nagyobbá válik.
7: Már nem annyira igényli a lakosság azt, hogy túl sok helyen lehessen pattogtatni a lasztit, és ezért az önkormányzat már nagyon sok helyszínen elkezdte átalakítani ezeket a belső, tulajdonképpen közösségi tereket, ahol a helyiek lényegében kikapcsolódhatnak, és hát igazítjuk hozzá változó igényekhez ezeket a helyszíneket.
2: Eredményes volt a halőri intézkedés, a megengedettnél több halat horgáztak a külföldiek az Atkai Holtágon. A horgászegyesületek Csongrád megyei szövetsége szerint a szomszédos országokból érkező pecások horgászati kultúrájában több esetben is vannak hiányosságok. Jellemzően egyes külföldi horgászok kevésbé figyelnek a vízpartok tisztaságára, vagy felületesen olvassák el a szabályokat, ami miatt számos halvédelmi szabályt figyelmen kívül hagynak. Több esetben is történtek halőri intézkedések emiatt az elmúlt időszakban. Legutóbb egy 3 fős társaságot vontak felelősségre. Szeptember 30, október 30, november 13 és december 7-e az a dátum, amikor a dízelüzemű személyautók után járó támogatás érkezik a bankszámlákra. A támogatás csak azoknak a magánszemélyeknek járhat, akik legfeljebb 110 kW-os, vagyis 150 lóerős dízel személyautót tartanak üzemben, illetve ha nincs külön üzemben tartó, akkor annak tulajdonosai. A pénz nem autónként jár, egy személy idén akkor is legfeljebb 20 000 forintot kaphat, ha több a szabályoknak megfelelő dízelautóban a nevén. És végül évtizedeken át kivadult házi macskának hitték a helyiek, végül kiderült, hogy felfedeztek egy új macskafajt Bolíviában. A fogságba ejtett egyedek genomjainak elemzése egyértelműen bizonyította, hogy a helyiek által Tilcayo néven emlegetett ragadozók önálló vadmacskafajt képviselnek. Ez azért is szenzációs, mert a macskafélék rendszertani családja legutóbb 100 évvel ezelőtt bővült, az 1923-ban felfedezett és jegyzékbe vett uruguayi pampa macska azonosítása. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
3: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
4: A lemezjátszóknál.

0: Szeged kedvenc zenét minden este gyűrjük, kavarjuk, mixeljük, hogy még jobban szóljanak, és neked még jobban teljenek az estét. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, a Rádió 88-ban egészen 10 óráig, holnap reggel pedig újra jön 6 órakor Gedzó meg a Dani, rengeteg érdekes témával, és természetesen vidám percekkel, jobb lesz, mint egy reggeli kávé, ma este pedig egészen 9 óráig DJ PG mixét hallhatod, a Shapeshift a zenéje jön azonnal.
1: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszók

A Klub 88-at hallgatott Szeged kedvenc zenével is hatalmas sikere van a kincskereső játékunknak. Egész héten mindenki próbált odaérni elsőként a megadott helyszínekre, és kitalálni természetesen, hogy mire is gondoltuk, amikor elrejtettük azokat a bizonyos nyomokat, és olyan jó érzés volt találkozni a hallgatókkal, hiszen mindenki nagyon, de nagyon boldog volt, hogy esetleg lemaradtál, vagy éppen nem te lettél az első, akkor szeptember 23-áig még neked is van lehetőséget részt venni a játékban, csak fülelni kell a radio88.hu weboldalunkon, pedig minden infót megtalálsz. Ebben az órában pedig jönni fog majd még a Candy Station, a The Beach Hotel és Alice Gow.

0: Destination Calabria Alex Gaudino dala zárta a mai Klub 88 második óráját, DJ PG pedig egy hét múlva este 7 órakor vasárnap fog visszatérni a mixeivel. Én Büte Zsolt vagyok, hogyha teheted, akkor maradj velem a folytatásban is. Ha dolgozol, akkor jó munkát kívánok neked, garantált lesz a jó zene egészen 10 óráig mixben itt a 88-ban.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Robin.

Csak egy perc az életből, csak egy hang a szívemből. Érzed, ami minden múlik 72 szív dobbanással. Egy a csenddel fogy el, egy a vízhangnak felel. Ahogy a gleccser jeg